nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: a Paks FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
2: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
1: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
3: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett fűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
1: Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni nagykövetet is. Magyarország külügyminisztere összesen 25 nagykövet külképviselet vezetői megbízásának megszüntetését kezdeményezte. Ez a tegnap megjelent magyar közlönyből derül ki. A visszahívottak között van többek között a belgrádi, a luxemburgi és a londoni diplomata is. A külügyminisztérium korábban június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták, hogy a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat Pakson, mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény, adta hírul a Telepaks. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, mondta el Heringes Anita polgármester.
4: Paksváros önkormányzata a továbbiakban anyagilag helytáll, és olyan feladatokat fogunk ellátni, ami normál esetben nem a város költségvetését kéne, hogy terhelje, de ilyen esetekben, amikor gyorsan kell lépni, felelősségünk van abban, hogy gyors megoldások születhessenek. Úgyhogy amiről tudnia kell Paksváros lakosságának, hogy a honlapjainkon mindenkit tájékoztatni fogunk. Az idősek otthonában villanybojlereket fogunk felszerelni azért, hogy megoldhassuk a problémákat, és számos helyen a város területén meg fogunk nyitni kvázi közfürdőket.
1: Az intézkedések részeként megkezdték a tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel rendelkező közintézmények összeírását is. Erről Barnabás István alpolgármester beszélt.
5: Felkészülünk arra, hogy megnyitsuk a közintézményeinket, ahol ugye nem távhőszolgáltatás révén jön a meleg víz, hanem ott termeljük. Tehát meg fogjuk nyitni a lakosság előtt, hogy ott lehessen tisztálkodni, mosakodni, zuhanyozni, fürödni. Ezen kívül ugye az asecsarnok melletti területre, ezt már eldöntöttük, fogunk fürdőkonténereket telepíteni. Nem várunk a távhőszolgáltatás teljes leállására, hanem már ma elkezdjük ennek a szervezését, és megrendeljük a kellő mennyiségű fürdőkonténert.
1: Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG, de tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is, közzétette a felhívást. a vízkorlátozás kihirdetését, a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokolja. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és tilos a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Visszatér az atomvárosba Jászín József, adta hírül az ASE a Facebook oldalán. A kanadai kosárlabdázó a 2024-25-ös szezonban 12 tétmérkőzésen segítette az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapatát. Jászín 2025 februárjában Németországban, majd az Albafehérvár csapatánál, aztán a spanyol másodosztályban szerepelt. Az ASE vezetőedzője, Ivica Skelin úgy nyilatkozott, hogy jól szervezett támadásokat és kőkemény védekezést vár majd el a visszatérőtől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paks FM.
0: Paks FM.
6: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Strasser Andrea. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus,

0: szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
1: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
0: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
2: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett fűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
0: Csütörtök este megmutattuk, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter írta a Facebook oldalán. A Mavir péntek reggeli adatai szerint ugyanis a kritikus esti idősávban 151 megawatttal maradt a tervezett szint alatt az ország fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy százezrek döntöttek úgy, hogy később töltik fel az autójukat, feljebb veszik egy fokkal a klímát, vagy kivárnak a mosással. A miniszter még június végén a kormány nevében kérte arra a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást, különösen az esti órákban. Azóta több válasz is született a felhívásra. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy lekapcsolják a fővárosi díszkivilágítást az atomerőmű leállításának idejére. Magyar Péter miniszterelnök pedig bejelentette, hogy energiatakarékossági okokból kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülések elhalasztását, valamint minden állami fenntartású díszkivilágítás lekapcsolását. A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a hazai vérkészletek. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, írja az MTI, de véradókra továbbra is szükség van. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli hőség várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért a két szervezet arra kéri a véradókat, hogy ha tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, amelyről a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Harmadik alkalommal hirdeti meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ a Pajtáska elnevezésű kezdeményezését. Az adománygyűjtő projekt alkalmával az iskolakezdéshez iskolatáskákat és tanszereket gyűjtenek, de az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is szívesen fogadják az adományozóktól. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központban, hétköznapokon 8 és 16 óra között, szétosztani pedig rászoruló családok között fogják.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora. A

0: Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Kizárhatják Spanyolországot a schengeni övezetből a ceutai migránsválság miatt, írja az Index. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte.

0: hogy az elmúlt két nap alatt közel 60 ezer migráns jutott be illegálisan Marokkó felől, Ceutába, abba a városba, amely Észak-Afrikában található, de spanyol autonóm város. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok, míg a cseh kormányfő, Andrej Babis, a schengeni övezet lezárását sürgeti Spanyolország előtt. Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG, de tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is, közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokolja. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és tilos a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését is. A Paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat Pakson, mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény, adta hírul a Telepaks. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, mondta el Heringes Anita polgármester.
1: Paksváros önkormányzat a továbbiakban anyagilag helytáll, és olyan feladatokat fogunk ellátni, ami normál esetben nem a város költségvetését kéne, hogy terhelje, de ilyen esetekben, amikor gyorsan kell lépni, felelősségünk van abban, hogy gyors megoldások születhessenek. Úgyhogy amiről tudnia kell Paksváros lakosságának, hogy a honlapjainkon mindenkit tájékoztatni fogunk. Az idősek otthonában villanybojlereket fogunk felszerelni azért, hogy megoldhassuk a problémákat, és számos helyen a város területén meg fogunk nyitni kvázi közfürdőket.
0: Az intézkedések részeként megkezdték a tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel rendelkező közintézmények összeírását is. Erről Barnabás István alpolgármester beszélt.
2: Felkészülünk arra, hogy megnyitsuk a közintézményeinket, ahol ugye nem távhőszolgáltatás révén jön a meleg víz, hanem ott termeljük. Tehát meg fogjuk nyitni a lakosság előtt, hogy ott lehessen tisztálkodni, mosakodni, zuhanyozni, fürödni. Ezen kívül ugye az ASE csarnok melletti területre, ezt már eldöntöttük, fogunk fürdőkonténereket telepíteni. Nem várunk a távhőszolgáltatás teljes leállására, hanem már ma elkezdjük ennek a szervezését, és megrendeljük a kellő mennyiségű fürdőkonténert.
0: Háromnapos falunapra készül Sárszentlőrinc. Az augusztus 6-ától 8-áig, vagyis csütörtöktől szombatig megrendezésre kerülő rendezvényre várják azok jelentkezését, akik részt vennének a főző vagy a süti, illetve a kutya szépségversenyen. A főzőversenyre augusztus 4-éig, keddig lehet jelentkezni, de a süti és a kutya szépségversenyekre a helyszínen is lehet nevezni. A rendezvényen fellép majd többek között Bunyós Pityu, a Groove House együtt és a Bad Time zenekar is, de megrendezésre kerül a 29. Siókupa is.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúsz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 1-e szombat van, 7 óra után járunk 10 perccel, és 25 fokot mutat már most a vételkörzet hőmérője. Ne felejtsétek, piros riasztás van érvényben a hétvégén. Köszöntöm a névnaposokat, Boglárka, Pálma, Gusztáv, Zsófia, Alfonsz, Fodor, Péter nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból, de ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viberen lehet kérni zenét, üzenetet is továbbítok, hogy azt megszokhattátok hétvége reggelenként itt a Paks FM-ben. Nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát, Ross Stewart, Tolcsai Ék és a trió, illetve Santana az előadók sora.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét?
1: Ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: 24 perccel járunk 7 óra után, amikor is jön a mai első kívánság teljesítése. Ábrahám Lászlónak 73. születésnapja alkalmából szívből gratulál a Lucskai család Nagyszaláncról, és sok szeretettel küldi a Nekem a Balaton a Riviera című dalt. Német Lehel és Felföldi Anikó előadásában halljuk ezt a felvételt. Laci, Isten értessen, de még foglalkozunk vele a következő kívánságnál is. Tehát jöjjön akkor Német Lehel és Felföldi Anikó, aztán itt lesz még a blogban Révés Sándor és Erik Clapton is.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Carlos Santana és Eric Clapton, a két gitár virtuóz letudva, ma már hallottunk tőlük egy-egy csodálatos felvételt. Most viszont 7:37 jöjjön egy újabb kívánság teljesítése. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek The Hooters, Johnny B. című dalát abból a két aktuális alkalomból, mely szorosan összefort a Philadelphia-i együttes nevével. Elsőként Pierre Robert, amerikai rádiós műsorvezető emlékezve, aki ma lenne 71 éves, valamint másodszorra az együttes nevével fémjelzett éttermi lánc, ami 14 évvel ezelőtt nyitotta meg első üzletét Budapesten. Hát az aktualitások még növelhetők, hiszen Ábrahám László születésnapot ünnepel. Isten éltessen is jön a kedvéért a Hooters, aztán a blogban lesz még Elton John és Zalatnai Sarolta is.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 51 perc van, két felvételre maradt idő még ebben az órában. Az előadók pedig az OMD, akik 91-ben nyitogatták Pandora szelencéjét, és zárásképpen a blogban jön Máté Péter 1980-ból egy darabot a Szívemből című opuszával, és természetesen 8 órakor jönnek a legfrissebb hírek, ez alkalommal most Strasser Andival.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
4: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
3: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
5: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszer a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye. Mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
3: Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni nagykövetet is. Magyarország külügyminisztere összesen 25 nagykövet külképviselet vezetői megbízásának megszüntetését kezdeményezte. Ez a tegnap megjelent magyar közlönyből derül ki. A visszahívottak között van többek között a belgrádi, a luxemburgi és a londoni diplomata is. A külügyminisztérium korábban június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták, hogy a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás.

részét is képezik. 420 ezer forint támogatásban részesült egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Pakson és a térségben tevékenykedő Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A támogatást a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány nyújtotta, és kutyák ivartalanítását végezték el belőle, adta hírul a Paksi Mancs állatmentő csapata Facebook oldalán. Mint írják, a projektben nem egyszerű műtétek látnak, hanem kevesebb utcára születő kölyköt, kevesebb elhagyott, segítségre váró életet, és több esélyt arra, hogy minden kutya szerető otthonra találjon. Elhunyt Gálvölgyi Judit, aki műfordítóként és szerkesztőként volt ismert. Halálhírét a család jelentette

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok, augusztus 1-e szombat van, 8 óra után járunk 8 perccel, és 25 fok van a vételkörzetben. Köszöntöm névnapjukon Boglárka, Pálma, Gusztáv, Zsófia, Alfonsz, Fodor és Péter nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségen 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is kereshettek. És hát ne felejtsük, illetve hát nem kell elfelejteni, elég, ha kinézünk az ablakon, piros riasztás van érvénybe, hát óvatosan a meleggel. Na nézzük akkor az első blokk kínálatát, így 8 óra után Sifons, Zoltán Erika és Lionel Richie az előadók sora.

0: Csuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 18 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Jó reggelt kívánok! Barry Ryan Eloise című számát kérném Mariannak, szeretném küldeni, ha lejátszanád. Nagyon köszönöm, Magdi, mindenkinek minden jót, neked is, Magdi, és természetesen Mariannak is, és természetesen Forog Barry Ryan, nagyszerű dala. Aztán itt lesz még a blogban Phil Collins, és harmadikként a V-Tech is.

0: Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: Fél kilenc után 2 perccel egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia kedves Zsuki, szép reggelt! 85 évvel ezelőtt ezen a napon született Ney Monte Grosso, brazil énekes, aki szokatlan kontratenor hangja jellemez. A Rolling Stone magazin minden idők 3. legnagyobb latin-amerikai énekesének minősítette. A mai reggelen pár évvel később megjelent szólóalbumáról szeretnék kérni a Szerelmes Képestab című szerzeményének 2. számú változatát. Köszönettel és üdvözlettel Dobos TV Szabacsról. Hát jöjjön akkor ez a számomra is ismeretlen felvétel. Reményeink szerint jól fogunk szórakozni. Aztán érkezik majd Brian Adams, és a blokkot pedig a Bonanza Banzai zárja.

0: Csuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 43 perckor jöjjön az időjárás előrejelzés. Hát sok újdonságot nem fogok mondani, de azért elmondom, hogy napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék sajnos nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul, késő estére 23 és 31 fok közé ül le a levegő. Piros riasztás van érvényben, vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 29 Celsius fokot mutat. Hát nem fogunk fázni ma sem is, hát ugye egyre szomorúbb a látvány a vizeinknél, tehát reményeink szerint időjárás felelős majd közbeszól, és megjön végre a várva várt eső is, ha nem is mostanában, de rövid időn belül. Nézzük akkor, hogy milyen zenék jönnek. John Travolta Olivia Newton-Johnnal dúózik, aztán itt lesz az Álmokfutók, majd a blokk harmadikjaként Kim Wilde lesz az előadó. Na induljon akkor most John Travolta.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt idő még a mai koktélban. Ez nem lesz más, mint a KFT Afrika című dala 1984-ből, de figyelmetekbe ajánlom, hogy 9-kor jön Andi a legfrissebb hírekkel, utána pedig Pusztai Kriszta veszi át a keverőpultot és a mikrofont, jön az Életmód magazin. További jó rádiózást, a melegre figyeljetek, a piros riasztást ne hagyjátok számon kívül. Úgyhogy minden jót, elköszönöm a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok, holnap reggel várlak benneteket.

0: Energia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Még úgyse szálltak volna ennyire bele, ha a Tisza ezt higgadtabban csinálja, valami, legalább valami alibi társadalmi egyeztetést lefolytat, kivár egy kicsit, és akkor utána. De én nem hiszem, hogy a mai Fidesz-szel, meg ezzel a Mi Hazánkkal meg lehetett volna ezt szervezni, és erők hajlandók lettek volna, hogy bárkit is ők, a Sólyog Tamás menesztése után ugye ők közösen jelöljenek a Tiszával. Ez képtelenség ma Magyarországon.
3: És így 10 millió embert fogunk leamortizálni, mert mindenkivel lesz valami probléma az, hogy te ajánlottad.
4: Nem tudom, én azért bízok benne, hogy ennél majd egyszer valamikor
3: hány éves, hogy kire nem, bocsánat. Ja, hogy valamikor, oké, ezt így aláírom.
4: Jó, na, és akkor ki lehetne? Kinek van valamilyen jó ötlete?
3: Hát mondtam, hogy Szoboszlai nem ír rá.
4: Ő nem ír rá, igen, meg a Palvin Barbie sem.
3: Én egyébként nyilván egy Rubi Kernőnek nagyon örültem volna, de hát idős már, vagy a Csányi Vilmost nagyon el tudtam volna kézni, de nagyon öreg már hozzá.
4: Hát miért 77, de... vagy hány éves a Bárándi Péter is?
3: Hát igen, de azért 95 a Csányi. És még mindig nagyon aktív, és nagyon értelmes, és humanetológus, tehát szerintem zseniális lenne, meg tudós is. Nem tudom, biztos, hogy vannak jók.
4: István, neked valaki eszedbe jut?
2: Személy szerint nincs, én nagyon örülnék történész végzettségűnek.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. Csütörtök este megmutattuk, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter írta a Facebook oldalán. A Mavir péntek reggeli adatai szerint ugyanis a kritikus esti idősávban 151 megawattal maradt a tervezett szint alatt az ország fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy százezrek döntöttek úgy, hogy később töltik fel az autójukat, feljebb veszik egy fokkal a klímát, vagy kívánnak a mosással. A miniszter még június végén a kormány nevében kérte arra a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást, különösen az esti órákban. Azóta több válasz is született a felhívásra. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy lekapcsolják a fővárosi díszkivilágítást az atomerőmű leállításának idejére. Magyar Péter miniszterelnök pedig bejelentette, hogy energiatakarékossági okokból kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülések elhalasztását, valamint minden állami fenntartású díszkivilágítás lekapcsolását. Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG. De tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is, közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokolja. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és tilos a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését is. A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a hazai vérkészletek. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, írja az MTI, de véradókra továbbra is szükség van. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli hőség várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért a két szervezet arra kéri a véradókat, hogy ha tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keresik

0: keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, amelyről a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi kupa szereplés, miután a görög Panathinaikos csapata ellen vívott két mérkőzés eredménye 4-3-as összesítéssel zárult az aténi csapat javára. A második csütörtöki mérkőzést, melyet a csapat a görög fővárosban játszott, a következőképpen értékelte Bognár György vezetőedző.
2: 2-1-es vezetésnél azért hoztam be két csatárt, mert szerettem volna esetleg egy harmadik gólt tudunk lőni a meccs végén az utolsó 15-20 percben, mert a hosszabbítás ha került volna sor, akkor azt éreztem, hogy nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Gratulálok a Panathinaikosnak a továbbjutáshoz, megérdemelt volt a két meccs alapján, azért kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk. Saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helytáltunk, jó meccset játszottunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Sziasztok, jó rádiózást nektek ezen a már most nagyon meleg nyári napon. A met.hu előrejelzése szerint 37 fok is lehet ezen a szombaton Pakson. Nagyon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Sok folyadék, jól szellőző öltözet, tartózkodjatok az árnyékban, vízparton, bőrötöket védjétek fényvédővel, viseljetek szalmakalapot, fogyasszatok könnyű ételeket, és még sorolhatnám, de nagyon remélem, hogy már mindannyian jól tudjátok, hogy mennyire oda kell figyelni. Egy mentőssel beszélgettem egyébként a napokban, aki azt mondta, hogy azért a prevenciónak szerencsére van hatása, hogy ezeket az információkat ilyen sokszor elmondták és súlykolták az elmúlt években. Ma van az anyateljes táplálás világnapja, az anyateljes táplálás fontosságáról is hallhattok, valamint a klímaváltozásról, ami szintén nagyon aktuális. Ez az Életmód magazinunk, ami 9-től egészen déli 12 óráig tart, aztán a Best of órában hozom nektek a 80-as évek legjobb zenéit. Én Pusztai Krisztina vagyok, jó rádiózás!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 15 órától vár titeket a Gerjeni családi nap a Gerjeni sportpályán. Cukorkaágyú, táncos produkciók, lovaskocsikázás, rendőrkutyás bemutató és happarti is várja a kicsiket és a nagyokat. Lesz kézműveskedés, új lenyomat készítés, focis ügyességi játékokon is részt lehet venni, sorjátékokon. A jutalom sem marad el, modellautókat is lehet nézni, sok-sok finomság is vár a családokra. 19 órától kezdődik ma a Nairiszi bortúra, a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében. Jó borok, vidám társaság, felejthetetlen élmények várnak rátok, a végén pedig retro party is lesz. Paksi, a mai napon zajlik a paksi fogadhajtó verseny, az Ürgemezőn, a fogadhajtó pályán. 9 óra 30 perckor kezdődik az akadályhajtás első fordulója. Augusztus 5-én 18 órától ismét lesz jótékonysági koncert, a Bölcskei Református templom orgonájának felújítására gyűjtenek. Az idei évben a Szent András kastélyban két mesterkurzus kapott helyet, mindkét kurzus vezetői és a diákok koncertet adnak a Bölcskei Református templom orgonájának a felújítására, tehát 5-én 18 órától a második koncertet hallgathatjátok meg. A belépés ingyenes, az orgona felújítására szánt adományokat köszönettel fogadják. Augusztus 5-én délután 5 órától fél hétig paksi kosártermelői és kézműves piac vár titeket a piac téren. És még egy programot hadd ajánljak a figyelmetekbe, augusztus 6-án csütörtökön 17 órától Kovács Tibor festőművész kiállítása nyílik meg a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében Pakson. Köszöntőt mond Marsalkó pap Helga, közreműködik Zakán Léna, többszörösen elismert vers és prózamondó.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És ma is itt van velünk kedves feleséged, Deák Julianna Dorka, aki hitoktató, pedagógus, gyermekvédelmi tanácsadó. Téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy gyermekvédelmi intézményben dolgozó Kecelen, a Még több mosolyt az arcokra tanodában gyermekeket, fiatalokat korepeltáltok többek között, bár megtudtuk ugye a múlt heti adásban, hogy hát azért itt sokkal többről van szó, mint korepetálás, mert nem csak arról van szó, hogy a matek leckét megírjátok, de még olykor-olykor főzni is tanítjátok őket. Igen. Vagy kitölteni egy csekket, egyebek, és igen, ott hagytuk abba, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy jól megkérdezem tőled azt, hogy azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik esetleg lehet, hogy gyengébb tanulók, vagy másként állnak a dolgokhoz, hogyan lehet motiválni? Tehát én nem tudom, ki dönti el, hogy a gyermeknek ebben a tanodában helye van, és ide kell járnia. Lehet, hogy elsőre se szívesen megy oda. Kezdjük már egy ilyen gyerekkel, jó? Tehát aki nem szívesen megy oda, hogyan tudjátok ott tartani?
3: Volt olyan gyerekünk, őt csak a hercegnőnek hívtuk, mert ő, hogyha úgy döntött, hogy nincs kedve semmihez, akkor ezt kifejezésre jutott a lehetőségek széles spektrumával, attól kezdve, hogy a földhöz csapta magát, és hisztizett, vagy bebújt a pad alá, vagy minden, amit el tudunk képzelni. Először is hát szép szavakkal próbáljuk rávenni. A gyerekek frászt kapnak attól, ha füzetben kell dolgozni, vagy hogyha tankönyvben, vagy munkafüzetben. Ezért nekünk vannak tabletjeink, amin ugyanúgy lehet dolgozni. És akkor teljesen más. Ugye a különböző oktató programok, játékos módszerekkel. Tehát egy rakás virtuális lehetőség van, amivel ők ezt megtehetik, illetve több választási lehetőséget adunk. A szövegértés az minden nap benne kell, hogy legyen, mert sajnos a gyerekeknek nagyon rossz a szövegértésük, illetve a szókincsük nem túl fejlett, és ezért elmondjuk, hogy van lehetőség matekre, szövegértésre, hangos olvasásra, és bejöhetnek a művészetek, a különböző rajz, a teremdíszítés, tehát próbáljuk a szép érzéküket is fejleszteni, és 3-tól 4-ig van általában tanulás, vagy 2-től 4-ig, felváltva ki, hogy jön, és akkor utána viszont van lehetőség játszani, és akkor lehet lemenni a tornaterembe focizni, tollashozni, floorballozni, de van lehetőség fönt maradni, gyöngyöt fűzni, de ezekre a lehetőségekre csak akkor van lehetőség, hogyha legalább egyféle tanulással kapcsolatos feladatban részt vett. És minden hónap végén van egy ilyen nagy hát titokkosár, vagy meglepetés kosár, abból, hogyha nem tudom, hetente ugye 2-szer van minden gyerek, és mondjuk legalább egy plusz jelet kapott, hogy ő megcsinálta azon a héten a dolgát úgy, ahogy az ér, akkor kihúzhat olyat, amire szüksége van. Ugye vannak támogatóink, és akkor itt füzetek, tollak, különböző apró kis csecsebecsék, amiket szeretnek a gyerekek, édességek, és tehát, hogy így is próbáljuk őket motiválni.
1: És ez a hercegnő, vagy nem tudom, hogy becéztétek, tudom, lány volt.
3: Igen.
1: Az egy dolog, hogy ilyen, ezzel is találkoztok, hogy valaki akár földhöz vágja magát, mert neki nem tetszik. Próbáljátok szép szóval, és mi a következő módszer?
3: Hát szép szó.
1: Továbbra is a szép szó.
3: Igen.
1: De gondolom a bizalom az, ami, tehát a bizalmukat kell elnyerni, igen, valamilyen módon.
2: Illetve egy nagyon érdekes dolog annyi, hogy azok, akik már bizonyítottak, hogy elhagyták a 8. osztályt, és 9-esek, 10-esek, de ők még ismerik egymást, ezek a kortárs, akik néhány évvel előttük vannak, a saját példájukon keresztül el tudják mondani, hogy én is utáltam tanulni, nem volt kedvem, nem is tudtam azt, hogy melyik iskolába menjek, de most már végre sikereim vannak, és elkezdenek beszámolni a sikereikről, és ez a fajta példa, és ilyen mentorlás van, a kortárs segítő, mint egy példakép szerepel a kicsik előtt, de még a 5-6-7-8 és is felnéz mondjuk egy középiskolásra.
1: Tehát mondjuk egy 11 éves fiú, egy 15 éves fiúnak jobban elhiszi azt, hogy érdemes ezt csinálni, és érdemes ezzel foglalkozni.
3: Igen, például ez a lány, ő úgy kezdett el normálisabban viselkedni, illetve úgy jött rá arra, hogy tényleg szüksége van arra, hogy tanuljon. Először is azért, mert a bátya megbukott, és egy évet ismételt, és rájött, hogy ez nem jó buli, mert ugye az osztálytársai kedvenc barátairól lemaradt. A másik, hogy visszajött egy lányunk, aki pincérként dolgozott az egyik gyakorlati helyen, és elmondta azt, hogy figyelj, én is hisztisztem, és már végeznék, hogyha akkor hallgatok. És elmondjuk azt, hogy ez nem, tehát hogy ez egy lehetőség, és ez értük van. És nem foglalkozunk többet a dologgal, csak amennyi szükséges. Illetve támogatnak az iskolában levő szaktanárok is, mert bármikor leülnek a tanodának a pedagógusaival, hogy elmagyarázzák, hogy elmondják, hogy még gyereknek mire van szüksége. Tehát összedolgozunk a gyerekek érdekében, és több mint az, hogy a gyerekek meg is érzik ezt, hogy mi nem zaklatni szeretnénk őket, vagy nem elvenni a játék idejüket, vagy bármi egyéb ilyen. Mindig próbálunk odafigyelni, hogy egy 20-25 perces tanulási idő legyen, vagy fejlesztési idő, és együtt játék, együtt beszélgetés, együtt filmnézés. Tehát, hogy van rá lehetőség.
1: A kortárs segítésről az jutott eszembe, hogy lehet, hogy tényleg több szülő vagy szülőként előfordul az velünk, hogy mondjuk a fiam rossz kedvű, vagy valami probléma van, és azt mondom, felhívom a haverját, hogy figyelj, gyere már rá, próbálj meg te beszélni vele. Azt mondjátok, hogy ez egy hatásos dolog lehet, akár így is? Dorka?
3: Igen, mindenképpen, mert hogy ugye, ha megnézzük, mi emberek is nem vagyunk egyformák, nem egyformák az adottságaink, az elakadásaink, és ugyanez van a gyerekeknél is. Volt olyan gyerek, aki közölte ezzel a lánya, hogy figyelj, hisztizhetsz itt egész nyugodtan, majd nyáron fogsz hisztizni a 60 fokos melegben, amikor mi elmegyünk kirándulni, és neked meg tanulnod kell. Mi lenne, hogyha most ezt a 25 percet tanulással töltenéd, és akkor utána nyáron elmehetnénk kirándulni. És hogy ezt nem én mondtam, hanem egy kortárs, így szerintem ezt is végig gondolhatta, mert hogy egy idő után megszűnt a hiszi. Illetve amit nagyon utálnak a gyerekek általában a matematika és a szövegértés, és akkor ugye vannak különböző színezős dolgok a szorzásnál, bentfoglalásnál. Vannak különböző olyan játékok, amik úgy vannak megcsinálva, hogyha bizonyos számú kérdésre feleltél, akkor újabb feladatokat kapsz, amivel úgymond a játék fejlődik. De van a hangszer gyakorlásnál, hogyha eltalálod a nem tudom milyen hangot, akkor gyorsabban fog haladni az az autó, és nem tudom, tehát, hogy ilyen oktató játékok vannak.
2: Úgy lehetett a trombita gyakorlást rávenni, hogy találtam egy olyan applikációt, ahol autót kellett irányítani a trombitával, és akkor hajlandó volt gyakorolni, mert közben az autók a mindene. De a másik dolog, hogy Dorka főállásban hitoktatóként dolgozik, és nagyon sokszor például alsós gyerekek memóriajátékkal úgy felelnek, hogy közben ők nem is tudják, hogy felelnek. Tehát minél jobban leveszem azt a terhet, hogy most neked bizonyítanod kell, annál könnyebben megnyílik a gyermek. És az előző kérdésre így visszakanyarodva, nem így legy azért, hogy melyik havert hívom át, hogy adjon tanácsot.
1: Aha,
2: tehát
1: igen.
2: Én azt mondanám a szülőknek, hogy ez nálunk tudatosan gyakoroltuk a saját családunkban, hogy hozzánk hívtuk meg a barátokat, és nem a fiunkat és a lányunkat küldtük máshoz, mert akkor láttam, hogy milyen kikkel barátkozik, és utána már átengedtem azokhoz a fiatalokhoz a kapcsolatrendszerében, de ha szülőként felelősen akarok a gyerekemre figyelni, akkor inkább nyissam meg a saját otthonomat, még a saját srácaim előtt is, meg az új barátok előtt, vagy osztálytársak előtt, még én leszek a menő apuka, vagy a menő anyuka, hogy fú, de klassz, hogy neked apád vagy anyád még ilyen finomat is süt, vagy ilyenekről is lehet veletek itt dumálni.
1: Tehát, hogyha motiválni akarjuk a gyerekünket, unokánkat, akkor nem biztos, hogy az a megfelelő lépés, hogy kizárjuk a korosztályát és kizárjuk a barátokat. Azt hiszem, hogy ez a mai rovat egyik legfőbb tanulsága és legfőbb üzenete, miközben jó volt ezt is hallani, Dorka, hogy tényleg, tehát hogyha le akarok ülni a gyerekkel tanulni, vagy az unokámmal, akkor nem biztos, hogy rögtön a füzettel és a könyvvel kell kezdeni, hogy mondod, hogy nem szeretnek füzetből tanulni, ne azzal. Kezdjünk valami kreatív dologgal, igen, és akkor sokkal egyszerűbb. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és egy kicsit tudtunk erről beszélgetni.
3: Nagyon szívesen.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Sefem, ami összeköt minket, a boglárkák és a pálmák ünnepelnek. Ezen a szombaton a boglárka újabb keletű magyar név, a boglárka virágnévből, jelentése fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú építmény, virágnév. A pálma Magyarországon szintén újabb keletű névadás, a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből, az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Ahogyan már említettem, nektek ma van az anyateljes táplálás világnapja, másnéven a szoptatás világnapja. 252 éve Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. 208 éve született Maria Mitchell, amerikai csillagász, pedagógus, az első hivatásos női csillagász. 90 éve jött a világra Yves Saint Laurent, algériai születésű divattervező. 58-ban, 21 évesen első önálló bemutatóját tartotta, melyen trapézvonalú ruhákból álló kollekciót vonultatott fel, és ezzel saját stílust teremtett. 85 éve szűnt meg a Nyugat című irodalmi folyóirat, 82 éves lenne Andy Vajna, hollywoodi producer a mai napon, 80 éve bocsátották ki a forintot, 1963-ban pedig ezen a napon született Coolio, amerikai rapper, színész, producer, 2022-ben hunyt el, az ő emlékére hallgatjuk legismertebb felvételét, slágerét, ez a Gangsta Paradise.

0: 44 év működés után várhatóan a jövő hét közepén teljesen leáll a paksi erőmű 4 reaktora a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ennek részleteiről is hallhattok Strasser Andi kolléganőmtől a hírek között. Maradjatok a fontos információkért is a Paks FM-mel, és persze az érdekes témákért is, hiszen utána folytatódik az Életmód magazinunk, az anyateljes táplálás világnapjával foglalkozunk, ami augusztus 1-én.
1: Életmód magazin.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozunk.

0: zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
5: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovácsképzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
6: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
0: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
7: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye. Mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
0: Kizárhatják Spanyolországot a Schengeni övezetből a ceutai migránsválság miatt, írja az Index. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte, hogy az elmúlt két nap alatt közel 60 ezer migráns jutott be illegálisan Marokkó felől Ceutába, abba a városba, amely Észak-Afrikában található, de spanyol autonóm város. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok, míg a cseh kormányfő Andrej Babis a Schengeni övezet lezárását sürgeti Spanyolország előtt. Háromnapos falunapra készül Sárszentlőrinc. Az augusztus 6-tól 8-ig, vagyis csütörtöktől szombatig

0: megrendezésre kerülő rendezvényre várják azok jelentkezését, akik részt vennének a főző vagy a süti, illetve a kutya szépség versenyen. A főzőversenyre augusztus 4-éig, 2-ig lehet jelentkezni, de a süti és a kutya szépség versenyekre a helyszínen is lehet nevezni. A rendezvényen fellép majd többek között Bunyós Pityu, a Groove House együttes és a Bad Time zenekar is, de megrendezésre kerül a 29. Siókupa is.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Visszatér az atomvárosba Yassin Youssef, adta hírül az ASE a Facebook oldalán. A kanadai kosárlabdázó a 2024-25-ös szezonban 12 tétmérkőzésen segítette az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapatát. Yassin 2025 februárjában Németországban, majd az Albafehérvár csapatánál, aztán a spanyol másodosztályban szerepelt. Az ASE vezetőedzője, Ivica Scalin úgy nyilatkozott, hogy jól szervezett támadásokat és kőkemény védekezést vár majd el a visszatérőtől.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: Ápolás, tippek, tanácsok.
1: Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, és ilyenkor kezdődik a szoptatás hete. Életmód magazinunkban egy védőnővel beszélgetünk ebben az órában az anyateljes táplálás fontosságáról, a szoptatás jelentőségéről, arról, hogy a védőnők és szoptatási tanácsadók hogyan segíthetik ebben az újtonsült édesanyákat. Tartsatok velünk a részletekért, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja. Mirisicsné Tátrai Beatrix védőnőtől hallunk az anyateljes táplálás fontosságáról, jótékony hatásairól.
1: Az anyateljes táplálásról beszélni én azt gondolom soha nem egy elcsépelt dolog. Valamikor nagyon régen, amikor még az emancipáció kezdődött ott a legelején, és a nők is munkába álltak, egyszerűen nem volt lehetősége arra az édesanyákra, hogy nagyon sokáig szoptassák a kisbabájukat, hiszen nagyon korán vissza kellett menni dolgozni. Emlékszem rá, hogy édesanyám mindig elmeséli, hogy 6-7-es voltam, amikor őnek újra munkába kellett állnia, az nagyon régen volt, és így aztán nem is volt lehetőség a szoptatásra. És a mai új korban és a mai világban pedig igazából szorgalmazzuk az anyateljes táplálást azért, mert az anyatejnél jobbat nem tudunk kitalálni egy kisbaba számára, és ebben minden olyan jó dolog megvan, ami a gyermek és a baba fejlődéséhez feltétlenül kell. Hogy miért kell egy ilyen világnap? Azért van rá szüksége, hogy egyrészt felhívjuk az édesanyák figyelmét, azokét is, akik esetleg nehézkesebben tudják megvalósítani a szoptatásnak a mikéntjét. Azoknak is felhívjuk a figyelmét, hogy nem kell feladni nagyon korán, hanem lehet, hogy egy picikét kitartóbbnak kell lenni. A másik édesanyáknak, akik meg táplálják a kisbabájukat, azért jó egy ilyen világnap, mert akkor egyrészt megköszönhetjük nekik, vagy hát hogy mondjam, megünnepelhetjük őket azzal, hogy ők a kisbabájukat anyatejjel táplálják, egészséges táplálkozást tudnak nekik biztosítani.
0: Hogy milyen nehézségekkel találkozhatnak az édesanyák az anyateljes táplálással kapcsolatban, miért kell támogatni az újdonsült anyukákat ebben, milyen gátak keletkezhetnek, erről Mirisicsné Tátrai Beatrix védőnőtől a folytatásban még hallunk. A védőnővel az anyateljes táplálásról az anyateljes táplálás világnapja kapcsán beszélgettem.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Folytatjuk a beszélgetést Milisicsné Tátrai Beatrix védőnővel az anyateljes táplálástól, hogy milyen nehézségekkel találkozhatnak az édesanyák az anyateljes táplálással kapcsolatban, miért kell támogatni az újdonsült anyukákat ebben, milyen gátak keletkezhetnek, erről is kérdeztem a szakembert.
2: Hát végül is nem az ösztönzésről van ám szó, hanem egyrészt a támogatásról, a biztatásról, hogy ne adják fel nagyon korán, mert lehet beszélni az anyateljes táplálásról, meg a szoptatásról szuperlatívuszokban, hogy ez valami fantasztikus, és ez egy nagyon jó dolog, és ennél csodálatosabb dolog nincsen. Igen, vannak édesanyák, akiknek ez így jön le, és így alakul, hogy ráteszi a kisbabáját az emlőre, és ő szopizik, és nem kell érte semmit tenni, és semmiféle nehézségben nem ütközik a dolog. És van olyan csoportja az édesanyáknak, akiknek maga a szoptatásnak megvalósítása nehézségekkel jár. Mert a kisbabája nem olyan élénk, mert a kisbabája nem szeret szopizni, mert nem úgy szopizik, ahogy ezt hát meg kellene valósítani, ennek következményeképpen nem termelődik annyi anyatej, hogy ez meglegyen, akkor ezért kell fejni az emlőt, kell különböző dolgokat inni, enni, stb., hogy legyen megfelelő mennyiségű. Ezek nagy nehézségekkel is járhatnak, és az édesanyák esetleg egy idő múlva feladják ezt a próbálkozásukat, és mondjuk nyúlnak egy másfajta táplálási lehetőséghez. És nem is az arról van szó, hogy ösztönözik el őket, hanem bátorítani. Tehát segíteni őket abban, hogy ez a táplálás ez jól menjen, hogy a kisebb akadályokat le tudják küzdeni, hogy melyek azok a lépések, amiket meg lehet tenni ahhoz, hogy a kisbaba biztonságosan tudjon szopizni. Tehát egy ilyen támogató, tanácsadó lehetőség van, én azt gondolom, az édesanyák számára ebben.
3: Beszéljünk egy picit az anyatejről, hiszen ez egy kincs. Kincs, mert az anya magából ad valamit a babának, kincs azért is, mert a baba olyat fogad be, ami hosszú távon az egészségének alapjait teremtheti meg, nem csak gyermekkorában, de felnőtt korában is óvhatja a betegségektől, mert hogy beépül a sejtekbe.
2: Hát végül is az a lényeg ennek az egész anyateljes táplálásnak, és azért is fontos maga az anyateljes táplálás, mert ahogy mondta, egy olyan egészségi alapot ad a bébinek, és ami babakorban, a megszületés után, az első órában, vagy a második percben, a megszületés után elővarázsolható lenne, ha lenne elég időnk arra várni a megszületés után, hogy egy kisbabája rátaláljon az anyja mellére. És erre lenne lehetőségünk ott várni a megszülés után. De az aranyórákat kihasználva megszületés után szinte megalapozzuk ennek a kapcsolatnak a fontosságát, és ezzel együtt ennek a táplálásnak az alapjait is lerakhatjuk, és ebben az anyatejben mind olyan összetevők vannak, amelyek majd az immunrendszernek a kialakulásához, megerősödéséhez, fejlődéséhez segítenek hozzá, hiszen tudjuk azt, hogy az immunrendszer valahol ott a legelső pillanatokban kell, hogy alapot kapjon, mert majd az lesz ennek a későbbi életünknek az alapja, amivel majd az immunrendszerünk képes lesz a különböző betegségekkel szembenézni, ahogy ezt az előbb is említette. És ezért jó, hogyha az anyateljes táplálásnál, ha csak azt el tudjuk érni, hogy egy kisbabának az édesanyja az első 2-3 hónapban képes a kisbabáját szoptatni teljes mértékben, akkor már ennek az alapjait lerakta, és ha utána még minden nap egy pici sikerül, akkor ezzel minden nap nyertünk egy icike-picike kis lehetőséget arra, hogy a betegségek megelőzésében nagy szerepet játszunk. Tehát én azt gondolom, hogy ennél többet nem tudunk tenni.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést Milisicsné Tátrai Beatrix védőnővel, aki arról is mesél nekünk, hogy az anya-gyermek kapcsolat kialakulásában mekkora szerepe van a védőnek.

0: Életmód magazin.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Paks FM hullámhoz Személisicsné Tátrai Beatrix védőnővel, akit az anyateljes táplálás világnapja kapcsán hívtam meg műsorunkban. Arról, hogy micsoda kincs az anyatej, már beszélgettünk, és a védőnők szerepéről is volt már szó röviden, de nem csak a védőnők, hanem a szoptatási tanácsadók is tudják segíteni az édesanyákat a szoptatásban, hogy melyik hogyan, erről is hallunk.
2: Arról, hogy a védőnőknek milyen szerepe van a szoptatásban, arról azt tudom elmondani, hogy ugye nekünk az alapfeladatunk a prevenció. Tehát, hogyha a prevencióról beszélünk, vagyis megelőzés, betegség megelőzése, akkor itt az anyateljes táplálás egy fontos lépés, mert akkor ugye ezzel meg tudjuk a prevenciónak már az első lépését tenni, hogy a betegségek megelőzésében a szoptatás fogja segíteni majd a gyermeket és a felnövekvő gyermeket az egészsége megőrzésében. Ebben az édesanyák nagy segítséggel vannak a kisbabájuk irányába. A másik az, hogy a védőnőknek is van egy képzésük azért arról, hogy a szoptatáshoz hogy kell hozzáállni, hogyan kell az édesanyákat támogatni, milyen tanácsokkal lehet ellátni, hogyan lehet őket igazából bátorítani, biztatni arra, hogy ezt a szoptatást meg tudják csinálni, és ez a végén, amikor esetleg nehézségekbe ütköztünk az elején, de néhány leküzdött nehézség következményeképpen lesz majd egy pozitív érték belőle, és ott az elején úgy nézett ki, hogy 2 hétnél tovább nem fog működni a dolog, de 1 éves korban még szoptatunk egy gyereket, azért az egy pozitív dolog. Tehát pozitív értékként jövünk ki belőle. És ez a védőnőknek minden oktatásában benne van. Tehát a főiskolán, egyetemen ezt tanulják, ez kell, hogy egy alaptézise legyen a védőnői munkának. A szoptatásra való felkészítés, a szoptatásnak a támogatása, az édesanyáknak a támogatása egyén. A védőnők nap mint nap találkoznak az édesanyákkal, a szoptatási tanácsadók ők meg csak akkor, hogyha az édesanya felkeresi őket, vagy megkéri őket, hogy menjen oda, és segítsen neki, mert ez még nem egy ilyen általános lehetőségét.
3: Mi mindenben tudnak segíteni a szoptatási tanácsadók? Milyen veszélyek leselkednek anyára és kisbabájára a szoptatás során? Miben lehet őket segíteni? Milyen tanácsokat tudnak adni a szakemberek?
2: Amiben talán ők egy picivel jobban tudják támogatni az édesanyákat, mint a védőnői hálózat, hogy konkrétabb tanácsok vannak a tarsójukban, amik bizonyos problémák megoldására jók. Például, hogy valakinek kevesebb az anyateje, mint amennyi egy kisbabának a számára kellene. Ezt milyen minőségben és hogyan tudja növelni? Hogy milyen praktikák vannak arra, hogy ezt az anyatej mennyiséget lehessen megnövelni, és a baba számára elegendő legyen. Vagy olyan esetekben, amikor valakinek túl sok teje van, ugye, mert az is egy problémás dolog, amikor valakinek túl sok teje van, és ezzel az emlő megterhelődik, és esetleg egy gyulladásos folyamat jön létre, ezeket hogy lehet sokkal jobban kezelni, hogy lehet ezeket igazából rövid idő alatt rendezni. Tehát ebből a szempontból nagy segítséget tudnak nyújtani az édesanyáknak.
1: Még az anyatejgyűjtő állomásokról is hallunk a Paks FM hullámhosszán Milisicsné Tátrai Beatrix védőnőtől, az anyatejes táplálás világnapja kapcsán.

a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: vendégünk továbbra is Milisicsné Tátrai Beatrix védőnő, akivel röviden, nagyon röviden az anyatejgyűjtő állomásokról is beszélgetünk. Magyarországon sok ilyen állomás van. Hozzánk legközelebb, Pakshoz legközelebb, ha jól tudom, akkor Pécsett. Vannak olyan települések, ahol nem az édesanyáknak kell bevinni az anyatejet, amit lefejtek, és szeretnék odaadni valaki más kisbabájának. Természetesen a megfelelő eljárások után kapja meg az anyatejet egy másik kisbaba. Erről majd egy másik műsorunkban hallhattok nálunk a későbbiekben, de vannak olyan települések, ahol megszervezték azt, hogy egy autó, egy speciális autó ezeket összeszedje, összegyűjtse az anyatejet. Egyébként aki anyatejet ad le, az pedig ezért valamilyen összeget is kap.
1: Országosan több helyen létezik anyatejgyűjtő állomás, és be tudják hozni az anyatejet, és le tudják adni itt az anyatejgyűjtő állomáson. Ez egy nagyon nagy lehetőség.
2: Pótolható-e bármivel az anyatej? Mert hogy sokszor halljuk, hogy az anyatejnél nincs jobb, valóban nincs jobb, de hát vannak már más alternatívák is.
1: Ezek a tápszerek, amiket elkészítenek, és amikhez hozzá lehet nyúlni, ezeket nem azért készítik, hogy a gyerekeket tápszerekkel táplálják. Ezeket azért készítik, mert egyrészt vannak olyan szülők, vagy vannak olyan édesanyák, akik semmi módon nem tudnak szoptatni, mert mondjuk olyan betegségük van, hogy olyan gyógyszereket szednek, amikkel egyáltalán nem lehet anyateljes táplálást vinni. Tehát ez mindenképpen ott, ezeknek a babáknak is kell valamit enniük. És vannak olyan édesanyák, akik esetleg valami olyan emlőbetegség folytán, ami műtéti eljárások után van, vagy pedig magával az emlővel kapcsolatos megbetegedések miatt sem termelődik anyatejük, és őnekik is kell valamivel táplálni a kisbabájukat. Ezek a tápszerek, amiket elkészítenek, ezek nagyon modern körülmények között készülnek anyatej minőségűre. Egyetlen problémája van ezeknek a tápszereknek, hogy nem anyatejből készülnek, hanem tehéntej az alapjuk, de ezeket a készítményeket úgy készítik el, hogy hipoallergénné varázsolják, ami azt jelenti, hogy az allergént okozó fehérje komponenseket kiveszik belőle, és akkor ennek alapján pedig már egy anyatej minőségű tápszert lehet előállítani, aminek az összetétele ugyanúgy néz ki, mint az anyatejé. Tehát az anyatejnek is megvan a maga kis összetétele, hogy mennyi benne a vas, mennyi a fehérje, mennyi a zsír, mennyi a különböző vitamin, ami az komponensként ott van, és akkor ezek a tápszerek, amelyek anyatejpótló tápszerként vannak nyilvántartva, ezek a tápszerek ugyanilyen minőségűre vannak elkészítve. Tehát olyan, minthogyha anyatejjel táplálnám a kisbamámat, egyetlen hátulütője van, hogy tehéntej az alapja. De muszáj, hogy legyen ilyen táplálék, mert hogyha nincs, akkor nincs mit adni azoknak a gyerekeknek, akik nem juthatnak hozzá mondjuk női tejhez, vagy pedig anyatejhez. Mert annyit nem tudunk leadni, meg nincs annyi anyatej leadás, hogy mondjuk minden kisgyerek számára, akinek szüksége lenne rá, ezt pótolná, vagy pedig fedezni ezt a szükségletet.
0: Milisicsné Tátrai Beatrix védőnővel az anyatejes táplálás világnapjához kapcsolódva az anyatejes táplálásról beszélgettünk, arról, hogy mekkora kincs az anyatej, miért fontos, hogy az édesanyák szoptassák gyermekeiket, milyen alternatívák vannak, hogyha ez mégsem sikerül, illetve a szoptatási tanácsadók és a védőnők szerepéről is volt szó.
3: Tudod,

0: Életmód magazin.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
3: Sokkal intelligensebb, sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba kellett volna. Bocsánat, tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
2: Az biztos, hogy nagyon intelligens. Biztos.
4: Csak egy mondat. Én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
2: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG. De tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is, közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokolja. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és tilos a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését is. A Paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat Pakson, mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény, adta hírul a Telepaks. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, mondta el Heringes Anita polgármester.
7: Paksváros önkormányzat a továbbiakban anyagilag helytelt, és olyan feladatokat fogunk ellátni, ami normál esetben nem a város költségvetését kéne, hogy terhelje, de ilyen esetekben, amikor gyorsan kell lépni, felelősségünk van abba, hogy gyors megoldások születhessenek. Úgyhogy amiről tudnia kell Paksváros lakosságának, hogy a honlapjainkon mindenkit tájékoztatni fogunk. Az idősek otthonában villanybojlereket fogunk felszerelni azért, hogy megoldhassuk a problémákat, és számos helyen a város területén meg fogunk nyitni kvázi közfürdőket.
6: Az intézkedések részeként megkezdték a tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel rendelkező közintézmények összeírását is. Erről Barnabás István alpolgármester beszélt.
8: Felkészülünk arra, hogy megnyitsuk a közintézményeinket, ahol ugye nem távhőszolgáltatás révén jön a meleg víz, hanem ott termeljük. Tehát meg fogjuk nyitni a lakosság előtt, hogy ott lehessen tisztálkodni, mosakodni, zuhanyozni, fürödni. Ezen kívül ugye az asacsarnok melletti területre, ezt már eldöntöttük, fogunk fürdőkonténereket telepíteni. Nem várunk a távhőszolgáltatás teljes leállására, hanem már ma elkezdjük ennek a szervezését, és meg

0: 420 ezer forint támogatásban részesült egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Pakson és a térségben tevékenykedő Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A támogatást a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány nyújtotta, és kutyák ivartalanítását végezték el belőle, adta hírul a Paksi Mancs állatmentő csapata Facebook oldalán. Mint írják, a projektben nem egyszerű műtéteket látnak, hanem kevesebb utcára születő kölyköt, kevesebb elhagyott, segítségre váró életet, és több esélyt arra, hogy minden kutya szerető otthonra találjon. Elhunyt Gálvölgyi Judit, aki műfordítóként és szerkesztőként volt ismert. Halálhírét a család jelentette be a tegnapi napon. Gálvölgyi Judit több évtizedes pályája során számos világhírű regényt és fantasy művet fordított magyarra. Ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét, valamint 55 évig volt Gálvölgyi János színész és parodista társa. A közlemény szerint méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el, 80 évesen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Folytatódik a Paks FM életmód magazinja. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok. Ebben a 60 percben pedig a klímaváltozásról lesz szó, amelyet ezekben a napokban életünk számos területén érzünk. A klímaváltozás okairól, következményeiről is hallhattok, valamint röviden arról, hogy az egyén szintjén mit tehet az ember ennek lassításáért, csökkentéséért. Paks kedvencei. Paks FM.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Évről évre meleg rekordok dőlnek meg világszerte, így Magyarországon is a klímaváltozás hatásait mindenki érzi. A klímaváltozás okairól, lehetséges következményeiről és megoldásokról is hallhattok ebben az órában Baranyai Gábor főiskolai docenstől.
2: A klímaváltozásnak alapvetően három tényezője van. Az egyik az egy teljesen belső, mindentől független folyamatos változás. A másik az kívülről érkező tényezőknek a változása, például a nap irányából érkező energiamennyiség. A harmadik, és itt kell beszélnünk ugye a klímaváltozásról, az az antropogén hatás. Ez a legdrasztikusabb, a leggyorsabban zajló és a legnagyobb változásokat is ez jelenti a mi életünket tekintve. A Magyar Meteorológiai Szolgálatnak 1901 óta vannak statisztikai adatai az ország különböző településeinek átlaghőmérsékletéről, napi maximumokról, stb. És ezek az adatok, ezek azt bizonyítják, hogy az utóbbi 40 évben drasztikusan emelkedik a hőmérséklet, drasztikusan emelkedik a napi középhőmérséklet, a forró napok száma, a trópusi éjszakák száma, és ez mind olyan tényező, ami ezzel összefüggésben van. Mi az okozója? Az üvegházhatású gázoknak a megjelenése és a koncentrációjuknak a növekedése a légkörben. Az üvegházhatású gázok elsősorban a fosszilis tüzelőanyagoknak az elégetéséből származnak, másodszorban természetes eredetűek is lehetnek. Nyilván az emberi tevékenységgel kapcsolatban elsősorban a fosszilis tüzelőanyagoknak az elégetése számít számunkra. Az üvegházhatású gázok úgy működnek, hogy a föld felszínről visszafelé sugárzott energiát bent tartják a légkörben. Tehát kívülről érkezik egy energiamennyiség, az felmelegíti a föld felszínt, ami utána távozna a világűr felé, de az üvegházhatású gázok mint egy kupolát a felszín fölé emelnek, és visszatartják. Tehát tulajdonképpen folyamatosan meleg. És ez az üvegházhatású gáz koncentráció növekedés, ez egyértelműen az emberi tevékenységnek köszönhető. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség is csökken. Csökken a relatív páratartalma a légkörbe, és ez mindegy olyan tényező, ami egyébként a komfortérzetünket csökkenti. Tehát ez kedvezőtlenül hat.
1: Azt meg lehet-e jósolni, hogy 5-10-20 vagy akár több év múlva milyen lesz majd a klíma, illetve milyen hőmérsékleti értékeket mérünk majd?
2: Szintén a meteorológiai szolgálat előrejelzésére tudunk támaszkodni. Több olyan modell is fut, illetve több olyan modellnek az eredményét is ismerjük, amelyek erre vonatkozóan bizonyos szenáriókat mutatnak be. A középtávú, és ez 2050-ig, ez így nagyjából belefér a plusz 25 évbe, vagy plusz 20 évbe, a 2050-ig tartó előrejelzések azt mondják, hogy az átlag hőmérséklet az 1960 és 90 közötti, tehát az üvegházhatású gázok légköri elterjedésének robbanásszerű bővülése előtti időszakhoz képest, az átlag hőmérséklet növekedése 1,25-1,5, tehát másfél fok közé tehető éves szinten, évszakos különbségekkel. A nyárnak az átlag hőmérséklete jobban fog emelkedni, mint a téli. Tehát a meleg évszak melegebb lesz, mint amennyire kevésbé lesz hideg a hűvös évszak. A csapadék mennyiségnél a csökkenést ugyanezek a programok 10-20% közé prognosztizálják. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medence, azon belül Magyarország mérsékelten meleg, mérsékelten nedves területből szépen lassan átmegy a meleg, mérsékelten száraz éghajlati területbe. Tehát egy felmelegedés és egy szárazodás is le fog zajlani az elkövetkező 2-3 évtizedben biztosan. Hosszú távon, tehát amikor a század végéig nézi a modell az előrejelzést, akkor ez a hőmérséklet emelkedés akár a 3-4 Celsius fokot is elérheti, ha nem lesz valami drasztikus változás.
1: Hamarosan arra is kitérünk Baranyai Gábor főiskolai docenssel, hogy a klímaváltozás miatt milyen szélsőséges időjárási helyzetek fordulhatnak elő.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Életmód magazinunkban a klímaváltozással is foglalkozunk. Különösen aktuális most a téma ezekben a forró napokban. Hallhattátok, hogy az elérhető klímamodellek alapján 2050-re másfél, a századfordulóra akár 4 Celsius fokot is emelkedhet az éves átlagos középhőmérséklet a Kárpát-medencében Magyarországon. A változások különösen a nyári időszakban lesznek szembetűnőek. Noha a klímaváltozása alapvetően természetes jelenség, az emberi tevékenység következtében a légkörben drasztikus mértékben megnövekedett az üvegházhatású gázok koncentrációja, ami gyorsabb felmelegedéshez vezet. Hogy a folyamat milyen szélsőséges időjárási helyzeteket teremt, erről is beszélgettünk Baranyai Gábor egyetemi docenssel.
1: Azt gondolom, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek már betették a lábukat az ajtókon. Tehát ismerjük azokat a jelenségeket, amelyek a klímaváltozásból fakadóan lesznek részesei mindennapjainknak. Gondolok itt a hőhullámokra, gondolok itt a nagyon intenzív csapadék tevékenységre, az ebből fakadó villámárvizekre, vagy akár a károkozó eseményekre, jégkár, viharkár, szélkár. Ismerjük őket. Ezek intenzitása, gyakorisága és talán időtartama fog növekedni. Tehát arra kell felkészülnünk, hogy ezek még az eddiginél is gyakrabban és sokkal vehemensebben fognak megjelenni a mindennapjainkban. Ahogy növekszik ezeknek az intenzitása, úgy várhatóan keletkezik egyre nagyobb kár anyagi értelemben, akár az infrastruktúrában, és sajnos az egészségben is, tehát az emberi egészségben is egyre inkább. Egyre nehezebben fogjuk elviselni a hosszan elhúzódó hőhullámokat, például a kokáért.
0: Hogy mi emberek egyén szintjén tehetünk-e a klímaváltozás ellen vagy annak lassításáért, és ha igen, akkor mit? Erről is lesz szó egy kis zene után Életmód magazinunkban.

0: Továbbra is a klímaváltozás a témája Életmód magazinunknak. Baranyai Gábor egyetemi docenstől már hallhattunk a kiváltó okokról, a következményekről, az ezzel járó szélsőséges időjárási helyzetekről. A folytatásban pedig azt is megtudjuk, hogy mi emberek egyenként vagy a kisközösségünkkel lassíthatjuk el drasztikus klímaváltozást, és ha igen, akkor hogyan?
1: Nagyon nehéz kérdés. Alapvetően egy olyan világban élünk, ahol a társadalom és a gazdaság érdekei erősebben érvényesülnek, mint a környezet érdekei. Addig, ameddig egy össztársadalmi szemléletváltás beleértve a döntéshozókat és a végrehajtókat nem következik be, addig a gazdaságpolitika mindig is dominálni fogja a környezetpolitikát. Ez alapvetően nem jó ír. Az egyén felelőssége nagyon nagy. Azt gondolom, hogy a legapróbb lépésekkel elkezdve lehet változtatni. Ha a mikrokörnyezetünket meg tudjuk változtatni, azzal már a saját komfortérzetünket jobbá tudjuk tenni. Ha jó példát tudunk mutatni, akkor az elkövetkezendő generációk látni fogják, hogy ezt érdemes. És akkor nagyon leegyszerűsített példákat szeretnék erre mondani. Ameddig a térkő versus gyepben a könnyen takarítható térkő lesz a győztes, addig a klíma vesztes lesz. Ha mindenki ültet egy lombos fát az udvarába, amely árnyékot ad, ami a gyökérzetén keresztül nedvességet vesz fel a talajból, amit elpárologtat a levegőbe, az pára az tulajdonképpen hőt von el a környezetétől, tehát hűti a környezetét. Ami port köt meg, ezen keresztül mondjuk a levegőben a kondenzációs magvaknak az arányát, számát, mennyiségét csökkenti. Ez egy olyan dolog, amit bárki megtehet, és saját magának jobb életet biztosított által. Ha mindenki ezt megteszi, és számottevően növekszik a zöld felületeknek, a kiterjedése, mondjuk a beton, aszfalt és különböző mesterséges burkolatok rovására, annak érezhető pozitív klimatikus hatásai lesznek.
0: Végezetül még annyit, hogy mit üzenne azoknak, akik azt mondják, hogy ők nem hisznek a klímaváltozásban?
1: Leírt és sokat emlegetett jelenség a klímaszorongás. A klímaváltozás az egy teljesen természetes folyamat. Bármikor a földtörténet során vizsgálható az evolúció egyik mozgatórugója. A klímaváltozás iránya, nagysága, az most a mi felelősségünk. Amit mi előidéztünk, az ellen mi tenni is tudunk. Ez az egyik, ami az ezzel kapcsolatos üzenetem. A másik, ami picit szomorúbb, az az, hogy nagyon sokszor hallom, elsősorban fiataloktól, a gyermekvállalásnak az egyik gátja bennük az az, hogy olyan világot várnak, olyan világot látnak maguk előtt, amiben nem szeretnék a gyermekeiket megszülni, és nekik viszont azt üzenem ezzel kapcsolatban, hogy lehetőség a gyermek arra, hogy megváltozott szemlélete valami olyasmit hozzon létre a jövőbe, ami egyébként nem csak társadalmi, hanem ökológiai, biológiai, globális szinten is pozitív változásokat fog eredményezni. Tehát a jövő generációinak meg kell adni a lehetőséget, hogy azt, amit mi az elmúlt generációk nem elrontottak, de nem a legmegfelelőbb módon végezték, azt javítsák. Nyilvánvalóan, hogyha nem születnek gyermekek, akik másképpen gondolkodnak, akkor nem lesz változás a rendszerben.
0: Baranyai Gábor egyetemi docenssel beszélgettünk a klímaváltozásról, annak okairól, következményeiről, a szélsőséges időjárási helyzetekről, és arról is, hogy mi emberek mit tehetünk egyénenként a klímaváltozás lassításáért.

Paks FM, ami összeköt minket, Kamrát felvétele zárul így 2,5 perccel déli 12 óra előtt itt a Paks FM-en. Ez azt jelenti, hogy véget ér az Életmód magazinunk. Első óránkban programajánlót, naptári kitekintést is hoztam nektek, jelentkezett életképek tinédzser országból robotunk, aztán az anyateljes táplálásról is hallhattatok egy beszélgetést az anyateljes

0: órával.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszívó.

0: Gálát ugye ismeritek már, ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni, ez is itt lesz velünk, innen szép felállni, ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
5: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
4: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
6: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
4: Kizárhatják Spanyolországot a schengeni övezetből a ceutai migránsválság miatt, írja az Index. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte, hogy az elmúlt két nap alatt közel 60 ezer migráns jutott be illegálisan Marokkó felől Ceutába, abba a városba, amely Észak-Afrikában található, de spanyol autonóm város. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok, míg a cseh kormányfő Andrej Babiš a schengeni övezet lezárását sürgeti Spanyolország előtt.

0: Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni nagykövetet is. Magyarország külügyminisztere összesen 25 nagykövet külképviselet vezetői megbízásának megszüntetését kezdeményezte. Ez a tegnap megjelent magyar közlönyből derül ki. A visszahívottak között van többek között a belgrádi, a luxemburgi és a londoni diplomata is. A külügyminisztérium korábban június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták, hogy a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi kupa szereplés, miután a görög Panathinaikos csapata ellen vívott két mérkőzés eredménye 4-3-as összesítéssel zárult az aténi csapat javára. A második csütörtöki mérkőzést, melyet a csapat a görög fővárosban játszott, a következőképpen értékelte Bognár György vezetőedző.
2: 2-1-es vezetésnél azért hoztam be két csatárt, mert szerettem volna esetleg egy harmadik gólt tudunk lőni a meccs végén az utolsó 15-20 percben, mert a hosszabbítás került volna sor, akkor azt éreztem, hogy nagyobb különbség lett volna két csapat között. Gratulálok a Panathinaikosznak a továbbjutáshoz, megérdemelt volt a két meccs alapján, azért kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk. Saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helytáltunk, jó meccset játszottunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: Modern Talking, Steve Winwood, Eric Carmen, Scorpio, Europe, így indul a Best of óránk augusztus 1-én, ha mikrofonnál Pusztai Krisztina, a 80-as évek legjobb zenét hozom nektek ebben a 60 percben.
1: Paks FM Best of 80-as évek, a

Paks FM, ami összeköt minket, 1984 egyik legnagyobb és legkülönlegesebb slágere következik a Best of óránkban, a Eurythmics Here Comes the Rain Again című dala. Annie Lennox és Dave Stewart a Touch című albumra írta a szerzeményt, amelyet Lennox melankolikus éneke, a szintetizátorok és a vonós hangszerelés tesz igazán időtlenné. Állítólag az ötlet akkor született, amikor Dave Stewart egy hotelszobában lábadozott egy sérülés után, és Annie Lennox kimondta már a legendát. Sort. Here Comes the Rain Again. A dal 1984-ben az amerikai Billboard Hot 100-as listán a negyedik helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig a top 10-be került. A videoklipben Annie Lennox fekete köpenyben sétál egy kopár tájon, ami tökéletesen visszaadja a dal borongós, mégis elegáns hangulatát. Több mint 4 évtizeddel később még mindig a Eurythmics egyik legtöbbet játszott szerzeménye.

Egy 87-es európai diszkóslágerrel folytatódik a Best of Óra itt a Paks FM-en, a 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk. Az olasz énekesnő Ivana Spagna, művész nevén egyszerűen Spagna, a Call Me című dallal robbant be nemzetközileg. A szám nagy sikert aratott, Spanyolországban listavezető lett, Olaszországban a második helyig jutott, de összesen 14 országban került be a top 10-be. A dal szerzésében Spagna is részt vett. Energikus refrén, fülbemászó szintetizátor dallamok, ez volt a siker kulcsa.

0: Best of 80-as évek, egy órán keresztül.
1: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér a Best of óránk. Az elmúlt 60 percben a 80-as évek legjobb dalai közül válogattam nektek. Én Pusztai Krisztina vagyok, előtte az Életmód magazinban is hoztam nektek a fontos témákat. Maradjatok a Paks FM-mel, hiszen hírek pontban 13 órakor, utána pedig szabadpéntek Best of és Top 50. Ne menjetek sehová, tényleg maradjatok rádió közelben. Szép hétvégét, sziasztok!
0: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 1-én szombaton 13 órakor. A napi helyi hírösszefoglalót halljátok Strasser Andreától, lássuk, hogy milyen tartalommal. A paksi atomerőműben tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök, az atomerőmű leállítását követően meleg víz nélkül maradhat Pakson a lakótelep, közel 500 000 forintot nyert pályázaton a Mancsos Segítőtársaink Alapítvány. Idén is meghirdették a pajtáska programot, véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi szereplés, és visszatér az ASE csapatába egy kanadai játékos, többek között ezekről lesz szó. Lássuk a részleteket!
0: Paks FM hírek.
2: 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
3: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
2: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
4: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mint egy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
2: A paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat Pakson, mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény, adta hírul a Telepaks. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, mondta el Heringes Anita polgármester.
5: Paksváros önkormányzata a továbbiakban anyagilag helytel, és olyan feladatokat fogunk ellátni, ami normál esetben nem a város költségvetését kéne, hogy terhelje, de ilyen esetekben, amikor gyorsan kell lépni, felelősségünk van abban, hogy gyors megoldások születhessenek. Úgyhogy amiről tudnia kell,

0: Kaposváros lakosságának, hogy a honlapjainkon mindenkit tájékoztatni fogunk. Az idősek otthonában villanybojlereket fogunk felszerelni azért, hogy megoldhassuk a problémákat, és számos helyen a város területén meg fogunk nyitni kvázi közfürdőket.
1: Az intézkedések részeként megkezdték a tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel rendelkező közintézmények összeírását is. Erről Barnabás István alpolgármester beszélt.
2: Felkészülünk arra, hogy megnyitsuk a közintézményeinket, ahol ugye nem tápfőszolgáltatás révén jön a meleg víz, hanem ott termeljük. Tehát meg fogjuk nyitni a lakosság előtt, hogy ott lehessen tisztálkodni, mosakodni, zuhanyozni, fürödni. Ezen kívül ugye az ASE csarnok melletti területre, ezt már eldöntöttük, fogunk fürdőkonténereket telepíteni. Nem várunk a tápfőszolgáltatás teljes leállására, hanem már ma elkezdjük ennek a szervezését, és megrendeljük a kellő mennyiségű fürdőkonténert.
3: Fox FM hírek.
1: 420 ezer forint támogatásban részesült egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Pakson és a térségben tevékenykedő Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A támogatást a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány nyújtotta, és kutyák ivartalanítását végezték el belőle, adta hírul a Paksi Mancs Állatmentő Csapata Facebook oldalán. Mint írják, a projektben nem egyszerű műtét látnak, hanem kevesebb utcára születő kölyköt, kevesebb elhagyott, segítségre váró életet, és több esélyt arra, hogy minden kutya szerető otthonra találjon. Harmadik alkalommal hirdeti meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ a Pajtáska elnevezésű kezdeményezését. Az adománygyűjtő projekt alkalmával az iskola kezdéshez iskolatáskákat és tanszereket gyűjtenek, de az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is szívesen fogadják az adományozóktól. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központban, hétköznapokon 8 és 16 óra között, szétosztani pedig rászoruló családok között fogják. Háromnapos falunapra készül Sárszentlőrinc. Az augusztus 6-ától 8-áig, vagyis csütörtöktől szombatig megrendezésre kerülő rendezvényre várják azok jelentkezését, akik részt vennének a főző vagy a süti, illetve a kutya szépségversenyen. A főzőversenyre augusztus 4-éig, 2-ig lehet jelentkezni, de a süti és a kutya szépségversenyekre a helyszínen is lehet nevezni. A rendezvényen fellép majd többek között Bunyós Pityu, a Groove House együtt és a Bad Time zenekar is, de megrendezésre kerül a 29. Siókupa is.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi kupa szereplés, miután a görög Panathinaikos csapata ellen vívott két mérkőzés eredménye 4-3-as összesítéssel zárult az aténi csapat javára. A második csütörtöki mérkőzést, melyet a csapat a görög fővárosban játszott, a következőképpen értékelte Bognár György vezetőedző.
4: 2-1-es vezetésnél azért hoztam be két csatárt, mert szerettem volna esetleg egy harmadik gólt tudunk lőni a meccs végén az utolsó 15-20 percben, mert a hosszabbítás került volna sor, akkor azt éreztem, hogy nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Gratulálok a Panathinaikosnak a továbbjutáshoz, megérdemelt volt, a két meccs alapján azért kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk. Saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helytáltunk, jó meccset játszottunk.
1: Visszatér az atomvárosban Jászín Josef, adta hírul az ASE a Facebook oldalán. A kanadai kosárlabdázó a 2024-25-ös szezonban 12 tétmérkőzésen segítette az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapatát. Jászín 2025. februárjában Németországban, majd az Albafehérvár csapatánál, aztán a spanyol másodosztályban szerepelt. Az ASE vezetőedzője, Ivica Skelin úgy nyilatkozott, hogy jól szervezett támadásokat és kőkemény védekezést vár majd el a visszatérőtől. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, legközelebb 2 órakor jövök hírekkel.
3: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdő.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük a heti szabad péntekünket, és itt van már velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia, Strassi!
2: Szia, hallgatóknak is ebben jó időben.
1: Én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Nagy Balázs, alpolgármester. Szia, Balázs!
3: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Örülünk, hogy itt vagy velünk a szabad péntekben. Hát lesz miről beszélni, vagy van miről beszélni, nem csak a melegről és a meleg folyományaképp, majd természetesen fogunk beszélni egy kicsit itt a dunai helyzetről és az atomerőművel kapcsolatos fejleményekről, de először én azt gondolom, hogy az országos témákkal nyissunk, mert ebből is van jó néhány, és többek között ugye Tusványoson szombaton elhangzott Orbán Viktor ezévi beszéde, és ezzel a beszéddel kapcsolatban én kíváncsi vagyok a véleményetekre. Meghallgattátok? Mind a ketten volt rá időtök? Balázs, neked?
3: Igen, én ma délután, mert egyébként most már összességében el kell azt mondanom, hogy azért így augusztusban, vagyis hát most lassan augusztus van, akkor mindig visszaesik az embereknek az érdeklődése a politika iránt. Ez egyébként ez egy átlagos dolog, nincs ezzel semmi baj. Az enyém is visszaesik, de mostanában egyébként egyre nehezebben hallgatok politikusi beszédeket, de most rávettem magam. Semmi újat nem mondott nekem, de majd kifejtem a véleményemet, hogy április 12 óta mi van szerintem a Fidesz fejében, aztán ezzel lehet természetesen vitatkozni. Hát minden esetre érdekes volt egy politikusi pályának a befejezését láttam benne.
1: Aha, na mindjárt akkor részletesen is elmondhatod a véleményedet. Tamás, te meghallgattad, vagy legalább ilyen részleteket?
2: Nem egészen, de pont ez lett volna egyébként az előbb, amikor jelentkeztem, hogy először lehet, hogy arra kéne válaszolnunk, hogy ilyen idióták vagyunk, hogy még mindig itt vagyunk, nem valahova elmenekültünk, így augusztusban szabadságra is hüsölni, vagy valami, de ezek szerint te már azt felvezetted, hogy ilyenkor az emberekben egyébként is kisebb a politika. Nem, én az az igazság, hogy már megszoktam azt az utóbbi időben, hogy mások kiválogassák nekem.
1: Értem, de azért részleteket akkor olvastál belőle, tehát ne. Azért valami fogalmad van róla.
2: 10 percenként küldtél ízét, hogy ezt hallottátok?
1: Tehát ez... Igen, mondjuk én követtem, muszáj volt, egyszerűen nem tudtam nem
2: Család
1: követni.
2: Is.
1: Igen, igen. Na, hát akkor Balázs, tiéd a terep, és kíváncsian várjuk, hogy akkor azon kívül, hogy egy politikusi életpálya befejezését láttad benne, és azt mondtad, hogy újat nem hallottál, mi volt az, ami ebben a beszédben így megmaradt benned?
3: Én egy nagyon fáradt, de magabiztosnak tűnni akaró Orbán Viktort láttam. Szerintem egyébként az egész választási vereséghez vezető út során ő nem volt teljesen tisztában azzal, hogy milyen légkör uralkodik ebben az országban. Mi azt már egyébként már beszélgettük, hogy szerintem úgy nézett ki ez, hogy mivel hogy ő nem egy Facebook használó ember, vagyis hát most már nagyon úgy néz ki egyébként a miniszterelnök úr is, Magyar Péter is ugye előszeretettel használja a Facebookot, mint elsődleges információ forrást és információ átadási területet. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy Orbán Viktor, aki mindig ugye azt mondja, hogy egy analóg figura, ő tényleg az, és valószínűleg mindig ahogy te is mondtad, Strassi, hogy elé rakták, vagy hagyta, hogy kiválogassa magának azokat a valóság szeletkéket, amik egyébként azért megkérdőjelezhető az, hogy a Facebookon mi a valóság és mi sem, illetve az, hogy kik azok, akik kommentelnek, és ezek a társadalom hány százalékát képezik le, de szerintem elé tolták hosszú éveken keresztül bizonyos ilyen információhalmazt, amiből ő vagy kivette azt, hogy mi történik, vagy sem, tehát egy kicsikét úgy nézett ki, hogy a királyt körbevették olyanok, akik a fenekét nyalták, bocsánat, hát hogy ezt így mondom, de így van, úgy, tehát nem... Érdekes egyébként, hogyha most Magyar Péternek volt egyébként egy, még a választások után közvetlenül egy olyan, hogy reméli, hogy majd a kritikát mindig el fogják neki mondani az emberek. Most egyébként itt a Polgári Juditos dologgal kapcsolatban erősen megkapta a kritikát, és ahogy nézték, úgy tűnt, hogy egyébként a saját választóinak nem tetszett az a metódus, amit ő kiválasztott erre, de Orbán Viktor lehet egyébként, hogy sokkal jobban ragaszkodott ahhoz a metódushoz, amit ő szeretett volna, és egy kicsikét ebből az álomból még nem ébredt fel. Tehát a tusványosi beszéd nekem teljesen olyan volt, hogy ő még most is abban van, hogy a Fidesz tud bármit is erősödni, vagy hogy erős lehet, de én úgy érzem, hogy ez a hajó nagyon elment, és nem is jól fogták meg ezt az elmúlt 3-4 hónapot. Tehát az helyett, hogy rögtön egy szembenézéssel kezdték volna, ahelyett ugye volt ebbe a tusványosi beszédben egy olyan ikonikus mondat, hogy hogy a kritika helyett, amit most magunk felé, vagy a magunkba nézés helyett, most egy harcos ellenállást kell. Tehát ezzel tulajdonképpen lepergette magáról azt, hogy végignézzen azon, hogy az elmúlt 16 évben mi történt. De ő azt mondja, hogy az elmúlt 4 évről szavaztak az emberek, de ez nem az elmúlt 4 évről való szavazás volt. Tehát nagyon sok mindennel kapcsolatban a homokba dugta a fejét, és úgy állítja be ezt az egész történetet, mint hogyha ez most csak a, nem is tudom, tehát tényleg elment volna a Facebookon, meg a fiatalokon, pedig nagyon-nagyon-nagyon nem. Én nem szeretem az önáltatást egyébként, és azt neki is észre kellene venni, hogy ahogy csekkolnak ki mellőle a híresebb fideszes politikusok, nem marad mellette senki, aki ezt a pártot megújíthatná, és ez neki hatalmas probléma lesz. Én úgy érzem, hogy először nem szokás az, hogy a kapitány hagyja el a hajót, de neki el kellett volna hagyni a hajót. De a probléma az az is, hogy nem épültek be olyan fiatalok, hát meg lehet nézni a Fidelitást, hogy nincs merítése sehonnan, pedig kellene, hogy legyen. Csak pontosan azért, hogy, és azt kíváncsi leszek, hogy majd az új kormányban meg lesz, meg az új kormányfőben meg lesz, hogy engedje maga mellé nőni olyan figurákat, akik bármi történhet egy emberrel is, tehát nem csak mint egy politikus, hanem mit tudom én, akármi egészségügyi dolog, vagy bármi más, akkor hogy lehet-e pótolni. Egyébként Magyar Péternél talán van egy-kettő, aki azt mondom, aki erős ember, hát ő ugye Ruf Bálint és a Vitézi, akit azt mondom, hogy nagyon nagy az elismertség.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Szerintem Vitézy Dávid neve régebb óta forog úgy a köztudatban, hogy akár még, tehát a végekre is úgymond elért szerintem az a, főleg azok után, hogy egyszer, ha jól emlékszem, akkor a Fidesz és az akkori ellenzék is valamilyen pozícióra szerette volna őt megnyerni, tehát ott az ő személyében volt egy ilyen közmegegyezés. Viszont ugye említetted, hogy nincsen merítés, de erre pont azt akartam reagálni, hogy hát nincs merítés, mert ugye abban a rendszerben, ahol egy ilyen parancsuralom van, pont abban nem szívesen lépnek be azok a fiatalok, akik úgy igazán karizmatikusak, igazán újító típusú emberek, akik meg aztán egyébként kinőhetik magukat. Igen, akik autonóm személyiségek, úgyhogy ennél fogva, igen, ebbe egyébként maximálisan egyetértek, hogy most én se tudnék olyat mondani a fiatal fideszesek között. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsen egyébként valahol, mélyen valahol elbújva, de én se tudnék olyat mondani, akinek van karizmája, és akire egyébként a jövőt lehetne építeni, azok pedig ugye, akik még úgymond ez a kategória, akit én személy szerint sajnálok, hogy ki száll a politikából, vagy hogy úgy eltávolodik, ugye hiszen háromszor volt már, most harmadik ciklusát tölti a Gulyás Gergely, akivel kapcsolatban persze nekem is sok kritikám van, de akkor is azt mondom, hogy ő még egy ilyen értelmes politikusa volt a Fidesznek, de hát ez van, mindegy, és még amikor így beszéltél, az jutott eszembe, hogy ugye mondod, hogy a Fidesz szerinted így a végét járja, ez már nem megújítható, és azon tűnődtem el, hogy érdekközösség volt a Fidesz, amit a pénz tartott össze, vagy értékközösség, ami továbbra is összetartható, mert szerintem ez sok tekintetben meghatározza, hogy mi lesz a Fidesznek a jövője.
2: Szerintem a választóknak értékközösség, viszont a vezetőknek érdekközösség. Én egyébként már nem hiszek az izmusokban, szerintem egy ilyen másfél évtizede. Tehát nincsen ilyen, hogy jobb oldal meg bal oldal, hanem érdekközösségek vannak. És ezek dominálják le a magyar politikát. És a világpolitikát, és nagyon sok az éhes ember, és a politika egyébként szokták rá mondani, hogy a legérdekesebb játék, és az egyetlen játék, amit igazán érdemes játszani. Ez így van, csak hogy hatalmas pénz van benne. És most nem a helyi politikáról beszélek, mert itt aztán mindenki látja, hogy mi mit csinálunk.
3: Pedig akartuk volna, országos... hogy léci, mesélj, Balázs.
2: Majd mesélek. De hogy az országos politikában, meg a világpolitikában azért kéri nagyon-nagyon menjek. És majd egyébként érdekes lesz az, hogy ugye nagyon ígérték 2010-ben a fideszesek, hogy lesz elszámoltatás, nem sikerült. Jó volt nekik, hogy bent volt a Gyurcsány, de hogy majd Magyar Péteréknek is hogy sikerül, mert azért most belefutnak, de majd a végén nézzük meg azt, hogy mi jön ki, hogy hány embert sikerült elkapni, hol vannak azok a milliárdok. Hát én már ilyen 60 ezer milliárdot hallottam, ami kézen
3: közön eltűnt. A szuverenitás védelmi hivatal mondott, de szerintem az ő löfölt ott egyet. Ennél vagy nagyon sokkal több volt, mert ugye ha járulékos veszteségeket is vesszük, hogy egyszerűen a rendszer nem működik. Tehát, hogy nem azt kapod ugyanazért a pénzért, és ugye ez rengeteg, sokkal profilér, na úgyhogy én kíváncsi vagyok.
2: Tehát nagyon, nagyon érdekes lesz az, hogy mi derül ki, és nincsenek izmusok, tényleg csak érdekközösségek, és ami nagyon-nagyon fura még az, hogy hát, hogy Orbán Viktor ugye engedte ezt a kört olyan szinten a fejére nőni, nem hiszek abba, hogy ő akkor most ilyen nincs megtakarítása, meg ilyesmi, hát ezt csak a hülye hiszi el. Tehát ez egyértelmű, hogy ő minden ilyesmiről tudott, de szerintem szemet hunyt egy csomó minden fölött, ami fölött nem kellett volna.
1: Hát igen, egyébként az lesz az érdekes, hogy kiknek a kezén kattan az a bizonyos bilincs, mert most egyelőre kattan-e, azt látjuk, hogy kattan egyáltalán, igen.
3: És hát utána, hogy kik.
1: Azért azt látjuk, hogy elkezdtek elvinni embereket, csak ugye milyen szinteken, tehát ezt már beszéltük a múlt héten, hogy tényleg a legutolsó ügyintéző az, akit elvittek, és érdekes módon még az igazán nagy halak, azok továbbra se kerültek a rendőrségnek a látókörébe, de majd meglátjuk, ezt most egyelőre várjuk ki. Még egy dolog, Tamás hozzád, tehát ugye itt mondta Balázs, hogy szerinte, illetve pontosabban Orbán Viktor azt mondta, és valóban ezt mondta a Tusványosi beszédben, hogy az elmúlt 4 évről szavaztak szerinte az emberek. Te hogy látod ezt?
3: Hát nekem a legnagyobb sztori az, amit én mindig itt vitatkozom veletek, hogy szerintem ő még mindig hisz ebbe az ősszel lesz valami. Tehát akkor a eszkalációja lesz a problémáknak itt a világon. Valószínű, hogy ő minden reggel úgy kezdi, hogy felhívja az iráni haverjait, utána az amerikai haverjait, hogy lesz-e még nagyobb lövöldözés, aztán Ománba, ide-oda, és akkor hát nyilván ugye most még akkor a szuezi válság újra melegítése, tehát én azt gondolom, hogy ő tényleg abban hisz, hogy lesz itt egy olyan nem is tudom, világégés, vagy hogy mondjam, ami egy kipróbált erős embert igényel. Én azt gondolom, hogy ez ő tényleg megfáradt, de ő szerintem ezt még mindig elhiszi, hogy őt visszahívják, mint Marcus Aurelius, már nem emlékszem az Eke szarvárótól Rómába, hogy vissza kellett mennie császárnak, vagy hadvezérnek. És tehát a kérdésedre válaszolva, nagyon érdekes a történet, mert mi volt egyébként 4 évvel ezelőtt, amit nem tudtunk?
1: Semmi nem lett, történt, ugye? 4 éve, amit nem tudtunk volna.
3: És mégis, tehát Orbánnak mégiscsak igaza van, tehát mégiscsak valahol most lett az embereknek tele, vagy most világosodtak meg. Nyilván azt tudjuk, hogy a gazdaság és a szavazás nagyon erősen korrelál. Nem tudom, hogy 22-ben a választások előtt a Zsidai Viktor kiállt, és azt mondta, hogy sima kétharmad Fidesz lesz, mert egyszerűen megnézi a idősoros történelmi elemzéseket, hogy hogyan alakul egy országban a reálbéreknek a alakulása, és utána a szavazás, az alapján a Fidesz 2/3 kap. Pedig mindent tudtunk, ami ma van, de az volt a duma, hogy de nekünk jut. Tehát lehet, hogy elvisznek, hazavisznek, van korrupció, de mindenki jobban él. És akkor hirtelen ugye azért ez a 4 év, ez tényleg nem erről szólt, semmi nem jött össze, a felpattanás az utolsó, hát mennyit 2,5-3%-os...
1: Már akinek volt azért, akinek nagyon jól összejött még az már... elmúlt 4 év is.
3: Igen,
1: tudod,
3: de
1: ez a 2000, hogy volt ez a valamelyik humorista csinált egy videót egyszer, és akkor oda ki volt írva az Orbán Viktor szimbolizáló személy elé, aki őt játszotta, hogy 2022 is a családom éve lesz.
3: Tehát, igen.
1: Azért voltak, akik az előnyeit élvezték az elmúlt 4 évnek. Viszont bocs, most muszáj egy kis szünetet tartanunk, és a szünet után ne felejtsétek el a gondolataitokat, mert azzal folytatjuk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a

0: Szabad Péntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, valamint itt van velünk a stúdióban Nagy Balázs alpolgármester, akivel az imént a tusványosi beszédről beszélgettünk, és annak kapcsán itt éppen arról, hogy az elmúlt 4 évről szavazott-e a választópolgár 2026-ban, vagy pedig az elmúlt 16 évről, és ennek kapcsán Balázs, benned még maradt valami, ugye Tamás éppen azt fejtegette, hogy a gazdaság és a szavazás az ugye korrelál egymással, és ha jól megy a gazdaság, akkor általában könnyű nyerni, most viszont az elmúlt 4 évben ez egyáltalán nem volt így, de te szerettél volna ehhez még hozzátenni.
2: Igen, egy 3-4 dolgot, amit szerintem 2022-ben...
3: Várjál, te most vitatkozó velem, mert ez a fontos, hogy ez főkészüljek.
2: Nem megerősíteni szeretnélek, hanem inkább az én aspektusomat elmondani, meg pedig azt, hogy igazából ugye 2022 az egy elég érdekes időszak volt. Tehát ugye még benne voltunk a Covid-ban, és az, akikre most Orbán Viktor panaszkodik, hogy miattuk veszítette el a választást, mégpedig a fiatalok, azok akkor egy olyan állapotban voltak, hogy a Covid miatt otthon ültek, mindenki be volt súvadva a saját kis világába, és abszolút nem mentek ki sehova.
3: Nem mehettek,
2: és nézd meg, mi történt most itt az elmúlt 1-1.5 évben. Folyamatosan a koncerteken ment a macskás fadíszes szöveg, ugye, amit most itt nem mondunk ki, és ez egy kicsikét generálta ezt a, hogy a fiatalok teljesen aktívak lettek. Nem tudom egyébként, hogy mondjuk a 2030-as választásokon ilyen aktívak lesznek-e, mint most. Remélem egyébként, hogy igen, és azt is remélem, hogy addigra nem csak 2 pártról vagy 3 pártról fogunk szavazni, mert nagyon-nagyon kellene az, hogy itt bizony új politikai platformok jelennének meg, és egyébként majd ezzel kapcsolatban beszélhetünk arról is, hogy elemzik már azt az elemzők, meg az okosok, hogy Orbán Viktor hova mehet, hogy van-e helye a jobb oldalon. Hiába mondta azt a tusványosi beszédében ő, hogy hát egy ilyen liberális baloldali párt, egyáltalán nem úgy néz ki Magyar Péter pártja, mint egy liberális baloldali párt, viszont a Fidesz néha hajazott arra, hogy olyasmi legyen, mármint hogy baloldali gazdaságpolitikát vigyen. Igen?
3: De tudod, mi az érdekes, hogy most azt mondom neked, hogyha szerencsénk van, akkor 30-ban a fiatalság nem lesz ilyen aktív, mert azt jelenti, hogy egyébként jól mennek a politikai dolgok, vagy legalább érzetre. Tehát ez a szörnyű, hogy szeretnénk ezt az állapotot, hogy legyen egy tudatos társadalom. Talán a múltkor láttam egy valami részvideóban a Romsics Ignácot, aki azt mondta, hogy mi a különbség a finn fejlődési modell és a magyar között, miközben ők nagyon le voltak maradva, és mit tudom én, valahol a századfordulón lehettünk. Azt mondja, az nem egy jobbágy társadalom volt. Nagyon nehezen éltek, de szabadok voltak, szabad paraszti világ volt, és ez meglátszik, bocsánat, és ezért mondom azt, hogy az a szörnyű, hogy melyiknek örüljünk jobban, hogy jól megy a politika, és a fiatalokat nem fogja érdekelni, vagy az, hogy érdekli, de az azt jelenti, hogy rosszul megy a politika.
1: Szerintem én azért nem látom ennyire kizárólagosnak, tehát szerintem attól még mehetnek jól a dolgok, hogyha szemmel tartjuk a politikát, és figyelünk rá, hogy mi történik benne, pont azért, mert akkor nincs az az érzete a politikusnak, hogy bármit megtehet következmények nélkül, mert tudja, hogy van,
3: hány
1: aki
3: éves, hogy
1: ellenőrzi, de én most ezzel szerintem... Jó, köszi Tamás, most akkor lépjünk ezen tovább, viszont még annyit hagyj reagáljak arra, amit te mondtál, hogy nem tudom egyébként, Magyarországon ez a klasszikus jobb-baloldal dolog is, hogy hogyan alakul, de én azért úgy érzem, hogy a Fidesz és Orbán Viktor elég sok baloldali elemmel rendelkezett már eddig is, nem?
2: Igen, egyébként...
3: Baloldali populista elem.
2: Kell...
1: Mindegy, de hogy hol van a hely, azt kérdezte a Balázs.
2: Ezt mondták most egyébként, tehát hogy azért, amikor az ember podcasteket hallgat, akkor érdekes, hogy arról beszélek, hogy lehet, hogy ő hamarabb megtalálja. Most már valószínűleg nem az Orbán Viktor vezette, lehet, hogy a háttérből ő irányító, de hogy a Fidesz tovább élését egy baloldali, mert hogy ott van a hely. Hát ott van a politikai palettán, mert ott van ugye a Mi Hazánk, szélsőjobbon, itt van, hát a centrumtól azért jóval jobbra a Tisza, tehát hogy hova lehetne beállni. Én nagyon örülnék egyébként, hogyha én az Orbán Viktortól, hogyha nem jelenik meg, akkor én el tudok tekinteni, tehát nekem nem fog hiányozni.
3: Jó, de azért azt ne vetíts elé, hogy nem sokára szivárványi színű zászlóval jön az Orbán, mint baloldali értékes.
2: Az azért érdekes lenne.
3: A Lázárral
2: lenne,
3: és igen, a Szijjártóval.
2: De egyébként...
3: Mert hogy Szájer esetleg ott lesz, az rendben.
2: Figyelj, ahogy a Tudsványosi beszédben önmagának ellentmondva beszélt sok mindenről, akár még ez is lehet. Tehát nem tartom kizártnak, de egyébként na, ami nagyon kellene.
1: Hát meg a tavarisi kanyectől is eljutottunk, ugye.
2: Pontosan.
1: Tehát azért nagy palettát belőle.
3: Azt ti nem is értétek legendák. Meg rendesen, de sajnos én igen.
2: Ami kellene, ugye egy komoly zöld párt, az sincs. Tehát... Nincs egy normális baloldali értékekkel.
3: De Magyarországon nem is lesz. Nem fogsz tudni egy zöld pártot.
2: Hát elhozni. Szerintem azért előbb-utóbb lesz
3: nagyon
2: valami.
3: Nagyon idegen tőlük, nem?
2: Figyelj, hogyha nem, tehát kell szerintem zöld párt. Én azt már régóta mondogatom, hogy kellene egy olyan. Nem lesz egy zöld párt 15-20%-os, de egy 10%-os zöld párt, akinek... Tehát szerintem úgy néznek ki egyébként egy jó parlament, hogy benn van egy 6-7 párt. És akkor ők... különböző értékeket képviselve összeállnak, és akkor itt lehet szépen dominozni.
3: Hadd legyen, hogy közben egyébként az alap az elég vastag, amire építkeznek. Tehát, hogy tök mindegy, hogy melyiket kaparjuk meg a 7 pártból, van egy nagyon magas, vagy mély nemzeti minimum, amit viszont mindenki elfogad. Mert ez is hiányzik nálunk.
1: De itt mi szoktunk nemzeti minimumokat megbeszélni, és mi ezt nem értem, hogy miért nem veszik át. Az oktatás az első nemzeti minimum, igen.
2: Hát igen, ez lehetne, amiben össze tudnak kapcsolni, illetve szerintem azért még az, hogy milyen volt az, ami nem volt 4 évvel ezelőtt, nem volt kihívó. Tehát, hogy én...
1: Az tény.
2: 18-ban szavaztam a két farkúakra, de azért, mert annyira vicces volt a magyar politikai helyzet, és nem volt senki.
3: Hát ők volt az egyetlen komoly párt, a többi az vicc volt.
2: 22-ben orrbefogva szavaztam az összefogásra, fájdalommal, és most mire szavaztam? A változásra szavaztam. Vajon Magyar Péterre szavazott az emberek nagy többsége, vagy arra, hogy most már húzzon a Fidesz?
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Bocsánat, csak azért érdekes ez a történet, mert a Tóth Péter, ugye úgy hívják a kampányfőnököt. Uh-huh. Őneki meggyőződése volt, hogy fel lehetett volna építeni az összefogást már 4 évvel ezelőtt is, csak nem tudott például a Márki-Zayjal megegyezni. Mert hogy más volt az elképzelés. És ő azt mondja, hogy már akkor nyerhető volt a dolog, és ma Magyarországon valószínű ő a legjobb kampány szakember, és nem nulláról kezdte, mert azért családi vonalon is elég régóta benne van.
2: Azok az emberek megették ott egymást.
1: Igen, ez a baj, igen.
3: Én egyébként nem értek egyet azzal, hogy ez az előző választáson nyerhető lett volna. Ott egy annyira szedett-vedett össze-vissza történet volt ez az egész, hogy ott, és nem volt még ez a közhangulat sem, tehát szerintem azért sokat tett hozzá közhangulathoz, amikor Magyar Péter azzal a bizonyos interjúval a Partizánba előlépett, stb. Úgyhogy szerintem én ezzel vitatkoznék. Viszont még rád reagálva egyébként itt a hova mehetne a Fidesz meg, hogy egyáltalán szerintem itt ez igazából a mi számunkra igazából teljesen mindegy. Tehát az átlagembert nem is érdekli nagyon, hogy most...
1: Hát de lehet, hogy a te pártod lesz, mert végre egyszer azokat az értékeket valaki felveszi egy az egyben, amit te szeretnél.
3: Igen, erre miért is akartam reagálni, erre a zöld párt dologra, ugye köztudottan volt egy ilyen kísérlet a 2010-es évek elején, egy ilyen zöld párti kísérlet, és alapvetően azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a magyar vidék nagy része jóval zöldebben él, mint az átlag budapesti ember, értelmiségi, akiknek egyébként ez a fajta zöld pártiság általában ilyen egy bizonyos szűk rétegnek a nünükéje, és nagyon nehéz úgy eladni egy politikai gondolatot, hogy tulajdonképpen az, aki benne él a hétköznapokban, mert mindent újra hasznosít, vagy nem termel annyi szemetet, nem használ annyi autót, mert busszal jár mindenhova, stb. Tehát neki egyszerűen nem érti, hogy miért kell ezt a gondolatot külön rá feltűzni.
1: Nem 2000 kilométerről hozzák az ebéd alapvalója.
3: Igen. Szóval ez szerintem nagyon anyagát. Nehéz dolog, és ez akkor is már a 2010-es években is szerintem ezért volt nagyon nehéz, mert ez Budapesten probléma, ez a zöld kérdés, de vidéken nem probléma, vagy vidéken is csak kisebb, vagy olyan városokban, mint mondjuk Paks, ahol 3 kocsi van egy családnál, és lassan már a WC-re is kocsival mennek, vagy hogyha esetleg van busz, a szurkolói busz a meccsre, csak ott meg úgy nyomorgunk, hogy egyszerűen már úgy vagy vele, hogy nem szívesen szállsz fel, mert akkor vagy 2 busz legyen, vagy egy sem, a mindegy.
1: Hát összerázottok, tehát azért itt mellékes. Van egy mögöttes dolog, hogy ne ott kelljen egymásra hangolódni.
3: Már a buszon úgy egymásra folyik az izzadságunk, és már
1: egy bérből valók, egy izzadságból valók.
3: Na, mindegy, bocs, nem akartam Balázs szétbombázni, amit igen, meg széttrolkodni, amit mondtál, tehát csak ezt ennyit akartam így hozzáfűzni ehhez, a kellene egy jó zöld párt. Amúgy ezzel egyetértek, hogy jó lenne, ha színesebb lenne a parlament, és én magam sem tartom azt szerencsésnek, hogy van egy ilyen nagy 2/3, és azon kívül pedig igazából van még 2 párt és jó időt.
1: Hát ha van egyáltalán.
3: Ha van egyáltalán.
1: Mert ugye az a baj, hogy egyébként nem nagyon látod, hogy mik vannak, benn vannak a különbség. Az, hogy a másik a hülye, azért az nem egy érték.
2: Engem nem szórakoztat jelenleg a parlamenti közvetítés. Tehát nekem ez a stílus, ez... mondjuk úgy, hogy inkább elkapcsolok róla.
3: Maximálisan egyetértek.
1: Van információ tartalma? Most ne értsé félre.
2: Nincs semmi.
1: Ugye?
3: Nem csak, hogy nincs információ tartalma, hanem tényleg annyira ordinári sokszor, és alpári, és mert nem káromkodás van, csak egyszerűen az a hőzöngés, ami megy. Az engem is borzasztó.
1: De ha érdemi lenne, csak rossz lenne a forma, akkor még talán meg
3: még
1: is nézni.
3: Akkor lehet,
1: de nincs információ,
3: igen, de
1: tartalma.
3: Nincs.
1: Nem jutsz előrébb, hogy mire gondolt a költő.
2: Engem még mindig az zavar, hogy szerintem még mindenki egy kicsit kampányüzemmódba maradt, és olyan, mintha magát a parlamenti közvetítést is a közösségi médiára gyártanák, hogy de jó, majd itt most kiosztok mindenkit, vagy majd kiosztom ezt, vagy azt, és akkor majd ebből egy nagyon jó 5 másodperces részt lehet csinálni, vagy 20 másodperces. Tehát nekem ez nem tetszik. Én sokkal európaibb
1: 2010 óta ugyanebben a marketing, tehát hogy nem állnak ki és elmondani, hogy ezzel ezt akarunk, tehát nincsenek érdemi, hanem minden csak kampányról szól.
2: Há, igen, az egy fura dolog egyébként, hogy amikor volt egy olyan nap, azt hiszem, hogy kivonult a Fidesz. És
1: most,
2: akkor egy kicsit,
1: amikor a köztársaság hát, ilyen?
2: Volt, és akkor egy kicsit olyan partalanná vált maga a Tisza is. Tehát olyan, mintha nem tudnának kinek erősködni. Ez egyébként egy nagyon fura ilyen kettős érzést kelthet a fideszesekbe is, hogy oké, ha kimegyünk, akkor nem tud a Magyar Péter mit csinálni, de ha meg bennmaradunk, akkor meg tudjuk mutatni legalább a saját választóinknak, hogy ott vagyunk. Tehát ez egy ilyen sakmat helyzet teljesen. Érdekes lehet egyébként, hát minden esetre én nem tudom, hogy sajnálni nem sajnálom őket, de kemény az, amiben ők vannak. Most olvastam egyébként, hogy a tizedét már le fogják cserélni a fideszes képviselőknek.
1: Ez elég hülyén hangzik, ez a tizedelés, de nem egy rossz kezdés. Már úgy történelmileg van.
2: Hát az negyedelés volt.
1: De, de voltak, amikor a falvakban, amikor
2: igen,
1: voltak, akkor
2: tizedeltek ilyen.
3: Na jó, itt tartunk egy szünetet, és utána azért még térjünk vissza a Facebook kormányzásra, mert szerintem ez egy fontos dolog, amit ki kellene dumálnunk. A másik pedig az, hogy az uniós forrásoknak köszönhetően ugye jött a nagy hír, hogy 4%-os növekedés várható, és ha már a választásokról és a gazdaság összefüggéseiről beszélgetünk, szerintem erre is fontos kitérni, úgyhogy pár perc szünet és zene után jövünk vissza Nagy Balázssal és Strasser Tamással, és folytatjuk a Szabad Pénteket.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. 44 év működés

0: kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerő minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
1: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
2: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
1: A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a hazai vérkészletek. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradótoborzást folytatott, írja az MTI, de véradókra továbbra is szükség van. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli hőség várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért a két szervezet arra kéri a véradókat, hogy ha tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, amelyről a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Harmadik alkalommal hirdeti meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ a Pajtáska elnevezésű kezdeményezését. Az adománygyűjtő projekt alkalmával az iskola kezdéshez iskolatáskákat és tanszereket gyűjtenek, de az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is szívesen fogadják az adományozóktól. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a Szociális Központban, hétköznapokon 8 és 16 óra között, szétosztani pedig rászoruló családok között fogják.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Visszatér az atomvárosban Yassin Youssef, adta hírül az ASE a Facebook oldalán. A kanadai kosárlabdázó a 2024-25-ös szezonban 12 tétmérkőzésen segítette az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapatát. Yassin 2025 februárjában Németországban, majd az Albafehérvár csapatánál, aztán a spanyol másodosztályban szerepelt. Az ASE vezetőedzője, Ivica Skelin úgy nyilatkozott, hogy jól szervezett támadásokat és kőkemény védekezést vár majd el a visszatérőtől.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, és belevághatunk a tudományos hírekbe. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újját tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk. Nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tippmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója, egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak. Nyertek!
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontinglioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatba, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat, összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten, közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Paks FM.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, SpatCell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A SpatCell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátása nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint ribozómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi SpatCell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása, azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni. De van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Bárányos strand és Csobbany a medencében.
1: Summertime.
0: Ez a te nyári megállód. Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyanis a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat, mondhatnám úgy is, bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást nem, ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett. Egyébként Valeria Pavlovich Ruff mondta, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók. A fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, És ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos. Fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Rádiókafax FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalékanyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben, több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálék forrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a préri kutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta saját információs hálózatait, írja a HVG tudományos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba. A préri kutya első pillantása bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztó rendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a dokumentum sorozatban a jelenséget. Ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk. Egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint a méhek még a lábukkal is üzennek, lábnyom feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítik társaikat a tájékozódásban. A lábnyom feromonok olajos, színtelen anyagok, amelyek nyomot hagynak a méhek számára. Ezeket arra is használhatják, hogy visszataláljanak egyébként a kaptáruk bejáratához, így magyarázza Rosalind Murray, a University of Toronto adjunktusa, aki evolúciós ökológusként a levélvágó hangyák kommunikációjára is felhívja a figyelmet, ami szerinte még ennél is különlegesebb. Ezek az állatok ugyanis leveleket gyűjtenek, ezeken termesztik fő táplálékforrásukat, a gombát, mindeközben pedig két irányú kommunikáció zajlik köztük, a hangyák valójában a termesztett gomba által kibocsátott kémiai jelzésekre reagálnak, tehát a gomba jelzi, ha más típusú levelekre vagy éppen metszésre van szükség ahhoz, hogy egészséges maradjon, a levélvágó hangyák pedig képesek erre reagálva hatékonyabban kertészkedni. Tetszik a sorozat, pedig még nem is láttam, egy új dokumentum sorozat mutatja be tehát azt, hogy miközben egyébként az ember nagy erőkkel építi a kommunikációs hálózatát, a természet valószínűleg évezredek óta már megelőzött bennünket. Ezzel a hírrel zárom mai tudományos magazinunkat, remélem, hogy jó volt együtt tölteni az időt. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, de addig is természetesen nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nyitjuk a Pax FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Csütörtök este megmutattuk, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter írta a Facebook oldalán. A Mavir péntek reggeli adatai szerint ugyanis a kritikus esti idősávban 151 megawattal maradt a tervezett

0: parlamenti ülések elhalasztását, valamint minden állami fenntartású díszkivilágítás lekapcsolását. A Paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat Pakson, mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény, adta hírul a Telepaks. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, mondta el Heringes Anita polgármester.
1: Paksváros önkormányzata a továbbiakban anyagilag helytáll, és olyan feladatokat fogunk ellátni, ami normál esetben nem a város költségvetését kéne, hogy terhelje, de ilyen esetekben, amikor gyorsan kell lépni, felelősségünk van abban, hogy gyors megoldások születhessenek. Úgyhogy amiről tudnia kell Paksváros lakosságának, hogy a honlapjainkon mindenkit tájékoztatni fogunk. Az idősek otthonában villanybojlereket fogunk felszerelni azért, hogy megoldhassuk a problémákat, és számos helyen a város területén meg fogunk nyitni kvázi közfürdőket.
0: Az intézkedések részeként megkezdték a tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel rendelkező közintézmények összeírását is. Erről Barnabás István alpolgármester beszélt.
2: Felkészülünk arra, hogy megnyitsuk a közintézményeinket, ahol ugye nem távhőszolgáltatás révén jön a meleg víz, hanem ott termeljük. Tehát meg fogjuk nyitni a lakosság előtt, hogy ott lehessen tisztálkodni, mosakodni, zuhanyozni, fürödni. Ezen kívül ugye az ASE csarnok melletti területre, ezt már eldöntöttük, fogunk fürdőkonténereket telepíteni. Nem várunk a távhőszolgáltatás teljes leállására, hanem már ma elkezdjük ennek a szervezését, és megrendeljük a kellő mennyiségű fürdőkonténert.
0: 420 ezer forint támogatásban részesült egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Pakson és a térségben tevékenykedő Mancsos Segítő Társaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A támogatást a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány nyújtotta, és kutyák ivartalanítását végezték el belőle, adta hírul a Paksi Mancs Állatmentő Csapata Facebook oldalán. Mint írják, a projektben nem egyszerű műtéteket látnak, hanem kevesebb utcára születő kölyköt, kevesebb elhagyott, segítségre váró életet, és több esélyt arra, hogy minden kutya szerető otthonra találjon. Elhunyt Gálvölgyi Judit, aki műfordítóként és szerkesztőként volt ismert. Halálhírét a család jelentette be a tegnapi napon. Gálvölgyi Judit több évtizedes pályája során számos világhírű regényt és fantasy művet fordított magyarra. Ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét, valamint 55 évig volt Gálvölgyi János színész és parodista társa. A közlemény szerint méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el, 80 évesen.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Kezdődik a Top 50. Top 50. Pörgessétek le velünk a Paks FM hivatalos slágerlistáját. Délután 3-tól este 6-ig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
4: Szép délután, jó zenehallgatást és kellemes hűsölést ebben a forróságban. Hát forró lesz a hangulat itt a Top 50-ben is, jönnek zenei újdonságok, különlegességek is, persze azon felvételek, amelyek a legnépszerűbbek voltak az elmúlt egy hétben. A mikrofonnál Olasz Gabi, rövidesen pedig itt a játszási listában, majd Milky David Guettával közös dalában, ez lesz a Just The Way You Are a 46. helyről. Bekerült az eheti listára Dr. Béres dala is. A Radics Gigivel közös Még nem veszíthetek a 47. lesz majd. Itt lesz a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza Shakirától, a Die Die. Nini volt ő már első is, most a 48. Talán ennek ahhoz is köze van, hogy véget ért a világbajnokság. Nagy Bogi és Des közösen maradt ki a listáról. Egy újdonság, ez a Jól leszek újra a 49. helyről. Most pedig egy kicsikét klubosabbra veszük a figurát. Jön Soli Fodera, ez a Think About Us.
3: Top

0: Just the way you are, de nem Bruno Mars-tól, hanem Milky-től és David Guetta-tól a 46. helyről. Ez még mindig a Paks FM hivatalos lágerlistája, a Top 50, ahol is az előttünk álló zenei blokk egyik résztvevője, Lotfi Begi Vétekkel közösen az Álmodoztam a 41. helyről. Exen dalát kívülről fújjuk, főleg, hogyha ismertük a régi verzióját is, a Don't Leave Kylie most a 42. A román csapat nem csak szólóban érkezik, hanem mindezt megelőzi majd Tóth Abigail-lel közös dalában, ez lesz a Sugar Daddy a 43. helyről. A 44-en Stephanie Germanotta énekel, vagy ahogy mi ismerjük Lady Gaga, ez lesz a The Dead Dance, Geszti Péter pedig egy 1975-ös dal alapját vette dalának alapjául, ez a Mindenki legyen rohadt gazdag.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
3: 42.

0: Álmodoztam, a Vétegdala szólt, ezúttal Lotfi Begi átiratában a 41. helyről. Folytatódik tovább hivatalos slágerlistánk itt a Paks FM-en, majd olyan dalokkal, mint például Martin Garrix Told You So, ez a 36. lesz. Forog a Föld, K. Kevin és Gáspár Laci is megérkezik majd a 37. helyre. Betoppan hozzánk Luis Capaldi, a Survive-ot szállítja. Help Chris nélkül sem tudok elképzelni mostanában top 50-et, az igazi szerelem a 39. lesz. És itt van a Sorry I'm Here For Someone Else című dalának szerzője, ő nem más, mint Ben Zombón.
1: Top 50. A Paks FM
2: 40.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 37.

0: Fesztivál mágus Martin Garrix dala szólt, ez volt a Told You So a 36. helyről. Ez pedig még mindig a Paks FM top 50-e, és hát már lassacskán ugye véget ér ez a zenei óra. A következőre biztosan átcsúszik majd egy Hip Hop Boys átdolgozás, a 90-es évek közepén jött létre az Éjjel ott várok rád, ezúttal a Mango Rise, illetve a Dr. Béres verzió hallható majd a 31. helyről. Sombr Andres a 32-en, de itt lesz majd Valmár is Szikora Robival, a Balatoni lány a 33. helyre futhat be. Sabrina Carpenter dala nélkül sem maradunk, a Manchild a 34. lesz, most pedig durranjon a dinamit, begyújtjuk a zsinort, és indul a Kowalski meg a Vega dala.
1: Top 50.
2: A Paks FM 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
3: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen

0: biztonsági hűtővízrendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
1: Kizárhatják Spanyolországot a schengeni övezetből a ceutai migránsválság miatt, írja az Index. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte, hogy az elmúlt két nap alatt közel 60 ezer migráns jutott be illegálisan Marokkó felől Ceutába, abba a városba, amely Észak-Afrikában található, de spanyol autonóm város. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok, míg a cseh kormányfő Andrej Babis a schengeni övezet lezárását sürgeti Spanyolország előtt. Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG, de tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokolja. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és tilos a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését is. Háromnapos falunapra készül Sárszentlőrinc. Az augusztus 6-ától 8-áig, vagyis csütörtöktől szombatig megrendezésre kerülő rendezvényre várják azok jelentkezését, akik részt vennének a főző vagy a süti, illetve a kutya szépségversenyen. A főzőversenyre augusztus 4-éig, keddig lehet jelentkezni, de a süti és a kutya szépségversenyekre a helyszínen is lehet nevezni. A rendezvényen fellép majd többek között Bunyós Pityu, a Groovehouse együtt és a Bad Time zenekar is, de megrendezésre kerül a 29. Siókupa is.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
3: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 34.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 30

Manx FM Top 50-ének második órájában járunk, és nem is olyan régen hallottuk a Hip Hop Boys átdolgozást. Éjjel ott várok rád ezúttal Dr. Béressel és a Mangorize-zal. A 31. helynél hagytuk abba, na de nem érhet véget a Top 50 még itt. Nové, Read All About It, az előttünk álló zenei blokk utolsó résztvevője a 26. helyről. A 27. helyen ezt megelőzi majd Diaz, ezúttal Flor Tomi nélkül Méreg című dala is megszólal. Taylor Swift, Opel Light a 28-on. Tolvaj Reni is énekel, Tools című dala a 29-dik, de Eva Max nélkül sem tudok elképzelni top 50-et, ez a Loving Myself. Top 50. A Box FM 30-dik.

Nové volt itt velünk, ez volt a Read All About It a 26. helyről. Ez továbbra is a Paks FM Top 50-e, az elmúlt egy hét összesítését alapul vett listánkon pedig a legnépszerűbb dalok, illetve újdonságok szólalnak meg. Így kerülhetett be listánkra egy nagyszerű magyar dal, Ewing és a Moretti a 21. helyre. Kamrát Hug Yourself előzi majd meg a 22-en, a New Level Empire pedig mindkettőjüket beelőzi, legalábbis ha visszafelé haladunk listánkban, tehát hamarabb hallható majd a Valami legyen. Martin Garrix másodjára itt a listán, most a Butterflies-zal lesz a 24. Bíró Csongor pedig Macska Köben című dalát szállítja a 25. helyre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: magyar dalok tekintetében egyik személyes kedvencem szólt, ez volt Ewing-tól a Moretti a 21. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos slágerlistája a Top 50, nem sokára majd a Hypaton féle Out of My Head is érkezhet, bár ez valószínűleg már átcsúszik a következő órára. Na de itt lesz majd még Tolvaj René is, a Good Without You a 17. Bibi Rexha New Religion, ugye ismerős lesz majd a dallam, nem véletlenül, hiszen Faithless Insomnia volt ez annak idején a 90-es években. Aztán mindezek előtt jön majd még Freddy a Pain and Glory-val, és most folytatódik a jó zenék sora Alex Warren-nel, a dal, ami amúgy már többször első is volt, most a Fever Dream, a 20.
1: Top 50, most a Paks FM-en. 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Csütörtök este megmutattuk, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter írta a Facebook oldalán. A Mavir péntek reggeli adatai szerint ugyanis a kritikus esti idősávban 151 megawattal maradt a tervezett szint alatt az ország fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy százezrek döntöttek úgy, hogy később töltik fel az autójukat, feljebb veszik egy fokkal a klímát, vagy kívánnak a mosással. A miniszter még június végén a kormány nevében kérte arra a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást, különösen az esti órákban. Azóta több válasz is született a felhívásra. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy lekapcsolják a fővárosi díszkivilágítást az atomerőmű leállításának idejére. Magyar Péter miniszterelnök pedig bejelentette, hogy energiatakarékossági okokból kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülések elhalasztását, valamint minden állami fenntartású díszkivilágítás lekapcsolását. Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni nagykövetet is. Magyarország külügyminisztere összesen 25 nagykövet külképviselet vezetői megbízásának megszüntetését kezdeményezte, ez a tegnap megjelent magyar közlönyből derül ki. A visszahívottak között van többek között a belgrádi, a luxemburgi és a londoni diplomata is. A külügyminisztérium korábban június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták, hogy a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képviselik. A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a hazai vérkészletek. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradótoborzást folytatott, írja az MTI, de véradókra továbbra is szükség van. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli hőség

0: szükséges felszereléseket is szívesen fogadják az adományozóktól. A felajánlásokat augusztus 17-ig várják a szociális központban, hétköznapokon 8 és 16 óra között, szétosztani pedig rászoruló családok között fogják.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi kupa szereplés, miután a görög Panathinaikos csapata ellen vívott két mérkőzés eredménye 4-3-as összesítéssel zárult az aténi csapat javára. A második csütörtöki mérkőzést, melyet a csapat a görög fővárosban játszott, a következőképpen értékelte Bognár György vezetőedző.
2: 2-1-es vezetésnél azért hoztam be két csatárt, mert szerettem volna esetleg egy harmadik gólt tudunk lőni a meccs végén az utolsó 15-20 percben, mert ha hosszabbításra került volna sor, akkor azt éreztem, hogy nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Gratulálok a Panathinaikosnak a továbbjutáshoz, megérdemelt volt, a két meccs alapján azért kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk. Saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helytáltunk, jó meccset játszottunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Clapton, Out of My Head, ez a dal szólt itt a Paks FM Top 50-ének 16. helyéről, és folytatódik tovább a lista, ezúttal a harmadik is egyben záró zenei óránkkal, majd olyan felvételekkel, mint Halott Pénz Gyerekek, Marsalkó Dávidék csapata, tehát a 11. Itt lesz Dua Lipa is a These Walls-zal a 12. helyen, énekelhet Kökény Attila, hozza Rakoncai Viktort, és érkezik melléjük még Marics Peti is. A trió dalának címe pedig Tutto e Bello, mely a 13. lesz. A TikTokon népszerűvé vált Tame Impala Dracula a 14. és hát a népszerűség töretlen Rácz Gergő és Orsóvai Reni házatáján is. Az újdonságuk mind a Tiéd lehet címmel a 15.
1: Top 50 a Paks FM-en.

0: lánya.
1: Masokó Dávid Csipet csapata, vagyis a Halott Pénz Gyerekek című dala szólt. Ez a Paks FM Top 50-ének 11. helyezettje volt. A legjobb 10-ben pedig találkozhatunk a 6. helyen, például Andrea Bocelli és David Guetta DNA című dalával. A 7. lesz majd Dr. Béres Veréb Tamás, az ugye nem bántad meg. 8. Alex Kenji Bambolé, mely az elmúlt hetekben került be. A 9. By Alex és a Slep, valami Nagy Bogi, a Nem Hiszek, szintén egy eléggé új dal, és már most itt benne van a legjobb 10-ben. Kashmir Wild Ride pedig nyitja a 10. helyet.
2: Top 50 most a Paks FM-en. 10.

Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Pax FM-en. 9.

0: Ez továbbra is a Top 50 itt a Paks FM-en. Andrea Bocelli és David Guetta DNA című, mondhatni közönség kedvenc dala szólt. Ez volt a hatodik, benne a legjobb ötben pedig Nini, egy J-Lo és megint egy David Guetta. Hát David Guetta olyan a franciáknál, mint nálunk Dr. Béres. Mindenben benne van a keze, vagy éppen Lotfi Begi. Save Me Tonight, ez a második lesz. Harry Styles, American Girls a harmadik. Gordo dala nemrég került be. A Loco Loco egy nagyon kellemes, nyárias és vidám lendületes dal. Bibi Rexa pedig David Guettával közösködik. Az újdonság címe Sad Girls, és az ötödik.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.

0: J-Lo-val, valamint David Guetta Save Me Tonight című dala. És ezzel lassacskán végére is értünk a top 50-nek, hiszen a második helyről hallottuk őket. Na de akkor jön az örök kérdés, ki lehet a top 50 első helyezettje, ki, vagy mely felvétel az, ami az elmúlt órákban nem hangzott el. Segítek, Madonna Like a Prayer, ez egy 1989-es dal, és vélhetően az volt az eredeti. Azóta rengeteg idő eltelt, és még annál is több verzió készült belőle. A legújabb nálunk most az első lett, ő Josh Favaz, ez a Like a Prayer.
1: Top

Egy 1989-es Madonna dal dolgozott át Josh Favaz, a dal cím maradt, és azt gondolom, hogy sokan ráismertek. Ez volt a Like a Prayer, a Top 50 e heti aranyérmes dala. Köszi, hogy megint végigpörgettétek velem a hivatalos slágerlistát, és én abban a reményben búcsúzom, hogy jövő szombaton ugyanígy tesztek majd. Találkozzunk akkor is 3 és 6 között. Addig is szép hétvégét és vagy jó hetet. Olasz Gabi vagyok. Csók özön!

0: folytatjuk a Max FM slágereivel.
1: Max FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Max FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
3: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
2: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
4: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett fűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
2: Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG, de tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartása.

0: segítőtársaink, terápiás állatok és oktatási alapítvány. A támogatást a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány nyújtotta, és kutyák ivartalanítását végezték el belőle, adta hírul a Paksi Mancs állatmentő csapata Facebook oldalán. Mint írják, a projektben nem egyszerű műtéteket látnak, hanem kevesebb utcára születő kölyköt, kevesebb elhagyott, segítségre váró életet, és több esélyt arra, hogy minden kutya szerető otthonra találjon.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Visszatér az atomvárosba Jászín Josef, adta hírul az ASE a Facebook oldalán. A kanadai kosárlabdázó a 2024-25-ös szezonban 12 tétmérkőzésen segítette az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapatát. Jászín 2025. februárjában Németországban, majd az Albafehérvár csapatánál, aztán a spanyol másodosztályban szerepelt. Az ASE vezetőedzője, Ivica Skelin úgy nyilatkozott, hogy jól szervezett támadásokat és kőkemény védekezést vár majd el a visszatérőtől.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. Kizárhatják Spanyolországot a schengeni övezetből a ceutai migránsválság miatt, írja az Index. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte, hogy az elmúlt két nap alatt közel 60 ezer migráns jutott be illegálisan Marokkó felől Ceutába, abba a városba, amely Észak-Afrikában található, de spanyol autonóm város. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok, míg a cseh kormányfő Andrej Babis a schengeni övezet lezárását sürgeti Spanyolország előtt. Csütörtök este megmutattuk, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter írta a Facebook oldalán. A Mavir péntek reggeli adatai szerint ugyanis a kritikus esti idősávban 151 megawattal maradt a tervezett szint alatt az ország fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy százezrek döntöttek úgy, hogy később töltik fel az autójukat, feljebb veszik egy fokkal a klímát, vagy kivárnak a mosással. A miniszter még június végén a kormány nevében kérte arra a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást, különösen az esti órákban. Azóta több válasz is született a felhívásra. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy lekapcsolják a fővárosi díszkivilágítást az atomerőmű leállításának idejére. Magyar Péter miniszter elnök pedig bejelentette, hogy energiatakarékossági okokból kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülések elhalasztását, valamint minden állami fenntartású díszkivilágítás lekapcsolását. Háromnapos falunapra készül Sárszentlőrinc. Az augusztus 6-ától 8-áig, vagyis csütörtöktől szombatig megrendezésre kerülő rendezvényre várják azok jelentkezését, akik részt vennének a főző vagy a süti, illetve a kutya szépségversenyen. A főzőversenyre augusztus 4-éig, keddig lehet jelentkezni, de a süti és a kutya szépségversenyekre a helyszínen is lehet nevezni. A rendezvényen fellép majd többek között Bunyós Pityu, a Groove House együtt és a Bad Time zenekar is, de megrendezésre kerül a 29. Siók kupa is.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi kupa szereplés, miután a görög Panathinaikos csapata ellen vívott két mérkőzés eredménye

0: csapat, mint a miénk. Saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helytáltunk, jó meccset játszottunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Össze

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
3: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
2: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
4: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővízrendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mint egy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
2: Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni nagykövetet is. Magyarország külügyminisztere összesen 25 nagykövet külképviselet vezetői megbízásának megszüntetését kezdeményezte. Ez a tegnap megjelent magyar közlönyből derül ki. A visszahívottak között van többek között a belgrádi, a luxemburgi és a londoni diplomata is. A külügyminisztérium korábban június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták, hogy a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG, de tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is, közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokolja. A korlátozás értelmében tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, a kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és tilos a gépjárművek tömlős mosása, a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését is. Harmadik alkalommal hirdeti meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ a Pajtáska elnevezésű kezdeményezését. Az adománygyűjtő projekt alkalmával az iskola kezdi.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt is van velem a vonal túlsó végén a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője, Kőszegi Dániel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Abból az alkalomból kértük, hogy csacsogjunk újra, bár elsősorban ezt ugye nyár elején szoktuk megtenni, hogy mégiscsak felkészüljünk arra, hogy hogyan kezeljük mi is többek között a kertjeinkben a szúnyog helyzetet és a lárvákat, de azért kértük, hogy ma mindenképpen beszéljünk, mert a tegnapi napon a DC Dunacom ZRT közzétette tulajdonképpen egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy megérkeztek a paksi szúnyog csapdázás friss eredményei. Egy nagyon érdekes kis leírás azzal kapcsolatban, hogy például mondjuk az atomtéren hány darab szúnyogot lehet, nem tudom én mennyi időn belül elfogni, vagy elcsípni, és mivel tulajdonképpen te végzed most már 7-8 éve a szúnyoggyérítést Pakson, és van egyfajta átállás, és erről később esetleg beszélhetünk, biológiai átállás, való kutatás zajlik, de ez még nem történt meg. Minden esetre első kézből tőled tudjuk megtudni azt, hogy akkor mi a helyzet ezekben a szúnyogcsapdákban. Számomra elküldtél egyébként egy videót, az igazán nagyon jó pofa, hogy ülsz az atomtéren, és hát várod, hogy mennyi szúnyog csíp meg.
2: Hát igazából ezt vártam, igen, a videóban ez látszott, így privátba átküldtem. Tehát mi nem humán számlálási módszerrel csapdázzuk, vagy gyűjtjük a szúnyogokat, ez egy régi, mondhatni egy kicsit elavultabb módszer is, mert nem is biztos, hogy etikus lenne kiküldeni embereket, a testüket csípetni szúnyogokkal, és úgy számolják meg, hogy mennyi a szúnyog. Meg lehet, hogy az egyik nap éppen ilyen illatunk van, a másnap egy parfümöt használunk, harmadik nap meg izzadtabban ülünk ki, úgyhogy egész más csalogató hatást fejtünk ki a szúnyogokra. Amit mi alkalmazunk, és nemzetközileg is elfogadott, és etikus, és egy objektív mérést mutat, ez a száraz jeges csapdázás. Ezt használják szinte az egész világon a tudósok. Ez 2 kiló száraz jeget sublimálnak el egy készülékben, ami alatt egy ventilátoros, csőventilátoros eszköz található, aminek a végén egy szúnyoghálós zsák. És az elszublimált széndioxidra a szúnyogok azt hiszik, hogy egy melegvérű élőlény van ott, mert mi is széndioxidban gazdag levegőt lélegzünk ki. Egyrészt ez az, ami ennek a szaga, ami miatt megtalálnak minket a szúnyogok, valamint a testszagunk, ez a kettő összegezve. És hát ezt imitáljuk a száraz jéggel, és a szúnyogok oda jönnek, meg akarják csípni ezt a melegvérű élőlényt, akár embert, és ez a ventilátor beszippantja őket egy ilyen szúnyoghálós zsák a vége ennek a ventilátor csőnek, és ott csapdába esnek, úgymond. Ezt a csapdát itt délután helyezzük ki Pakson, meg más városokban is általában 3-4 pontra, Pakson 3 ponton csapdázunk, és másnap reggel szedjük össze, szóval ilyen 12 órát, mondhatni egy éjszakai ciklust, egy ilyen aktív időszakot csapdázunk le a szúnyogok életében, és ebből tudjuk megállapítani, ezt utána manuálisan le kell számláljuk, meg kell számolnunk, hogy hány darab szúnyog volt a csapdában, hát először is el kell őket pusztítani, de amikor ez a hálós zsákba belekerülnek, ennek a száját be tudjuk húzni, hogy ne repüljenek ki belőle a szúnyogok, kirakjuk a napra, fél óra alatt hőgutát kapnak, úgyhogy elpusztulnak hamar, utána ezt kiöntjük a telephelyünkön, a kis laborunkban, és megszámoljuk manuálisan, utána ezeket lefagyasszuk, és akkor majd egy laborba fog bekerülni, ahol egy szakavatott biológus morfológiai jegyei alapján a szúnyogokat le fogja határozni faj szerint. Ez már a nyár végén fog valószínűleg bekövetkezni, amikor nagyon sok mintát össze tudtunk majd gyűjteni, akkor neki áll a biológusunk, és akkor szépen fölé hajol a mikroszkópnak, és egyesével megnézi az összes szúnyogot, amit fogtunk. Ez nem kevés példány. És akkor ez alapján tudunk egy valós, objektív számot mondani, mert az emberek azért nagyon sokszor túlloznak, nagyon sok mindenkinek már a 3-4 szúnyog is kellemetlen, és már kiabál, hogy ez elviselhetetlenül sok, de ez a módszer, ez valóban meg tudja mutatni, hogy tényleg milyen szúnyog terhelés alatt áll egy adott terület.
1: A DC Dunacom ugye a közleményben a darabszámokat is leírta, amelyek nyilván a te szúnyogcsapdás kutatásod alapján állt össze, hogyha csak az atomteret nézzük, június 5-én 3 darab szúnyog volt a csapdában, június 17-én 66 darab, június 30-án pedig újra kevesebb, mindössze 26 darab.
2: Igen, aztán utána 59, és most meg legutoljára egy darabot fogtunk tegnap előtt éjszaka.
1: Jó.
2: Szóval változik a szám, de egyértelműen ez a szám egyáltalán nem magas. Szóval közel sem mondható, ez magasnak. Van szúnyog, ez kétségtelen, még egy ilyen asztályos időszakban is. Próbáljuk kutatni, amit mondtam, meg talán lehet, hogy erről még nem beszéltünk, így a rádióhallgatók most nem tudták, hogy mi az előzményekben pár szót váltottunk, hogy elkezdtünk itt a városnak egy kutató munkát végezni idéntől. Tehát a biológiai szúnyoggyűjtést készítjük elő, ami idén még, hát még nem zajlik. Ha lett volna valahol már valami olyasmi hely, amit kellett volna kezelnünk, akkor azt kezeltük volna természetesen, de ez több éves folyamat. És ennek a kutatómunkának a része ez is, például az a csapdázás, hogy megismerjük, hogy milyen szúnyogfajok élnek Pakson. Hát sejtésünk van róla, de valójában most fogjuk tudni valóban meg, hogy milyen fajokkal állunk szemben. Ezeknek merrefele, milyen típusú tenyészőhelyét kell keressük. De például az atomtéren, mivel már voltak azért ilyen erősebb számok, nem túl magasak, de mindenképpen azért 66 már azért már kellemetlen. Az a mennyiség már azért csipkedesténként. Nem durván, de azért ez már kellemetlen, és elkezdtük kutatni, hogy honnét kerülhettek elő ezek a szúnyogok, mivel hát a Duna mostában nem áradt olyan nagyot egyáltalán, másfél hónappal ezelőtt volt egy kisebb árhullám, abból a Dunapart környékén, meg a Dunaparton volt egy nagyobb egyet szám, az mindenképpen mérhető volt, és az már tényleg néha már sok volt. De itt fönn a városban azért nem jutott el, mivel kevés területet öntött el akkor a Duna, kicsi volt csak az árhullám. Lényeg, kerestük itt fönt a tenyésző helyeket, hogy hol lehet-e valami szikkasztó árok, bár csapadék nagyon kevés volt az elmúlt ősszel is kevés volt, a tél sem volt túl csapadékos, ez a kis hó, ez nem volt túl extrém, de hál' Istennek volt egy kis havunk télen, de a tavasz újra csapadékszegény volt, a nyár meg a szájos, hát ezt tapasztaljuk mindannyian, szóval nem nagyon bíztunk benne, hogy találunk valahol valami szikkasztó árkot, ami feltelt, bár ezt kerestük az elmúlt hónapokban többször is mindenhol Pakson esőzések után, de elszikkadt minden víz, mert kevés volt, meg a szájos volt az elmúlt időszak is. A lényeg, hogy nem tudtuk, hogy honnét jönnek ezek a szúnyogok, és hát egyértelműsítettük, hogy a magánterületek, a tér környékén található magánterületek tenyésztik fel, magánterületeken található vízgyűjtőeszközök, vizes hordók, mindenféle olyan tárgy, ami megtartja a kevés esővizet is, ezekből szaporodtak fel, szóval igazából ezek a szúnyogok ellen a lakosság tehetett volna, hát és tegyen is, és tanulják meg a lakosok, hogy tenni kell a szúnyogok kikelése ellen, tenni kell dolgokat, mert ez magánterületekhez mi nem férünk hozzá, hiába van megbízásunk a várossal, a biológiai szúnyoggyűjtés előkészítésére és maga a kivitelezésére is, de ha nem találjuk meg ezeket a tenyészőhelyeket, mikrotenyészőhelyek bent vannak az udvarokban, ezekkel mi nem tudunk mit kezdeni, nem mehetünk be mindenkinek az udvarába, és nem permetezhetjük bele a szúnyoglárva jutószert minden egyes hordóba, és onnét sajnos kikelés lesz, és amíg ezt a lakosság nem tanulja meg, nem alakul ki a házi védekezés kultúrája a lakosság köreiben, addig onnét sok szúnyog fog kikelni, és ami onnét kikel, minket is zavar, mármint aki kikeltette, tudottan vagy tudatlanul, általában tudatlanul. A szomszédokba is átrepül, a környékben lakókat is jó megcsípkedés, nagy esélye visszarepül ugyanide, és belepetézik újra ebbe a hordóba, ebbe a fedetlen nyílt vízi hordóba, mert ha ezt nem akadályozunk meg, akkor a szúnyogok nagyon jó szaglásunknak köszönhetően, hogy vissza fognak ide találni, újra belepetéznek, és akkor egy szúnyog után már 100 lesz a következő, ami ki kell. Meg lehet, hogy nem is egy szúnyog petézik bele, nem lehet, hogy akár 6-8-10 nőstény szúnyog is használja a szaporodásra, az meg már akár több ezer szúnyog is egy vizes hordó, vagy egy ilyen vízgyűjtő eszköznél. Úgyhogy erre mindenképpen nagyon fontos lesz a jövőben odafigyelni. És akkor, ha ezeket így betartjuk, a biológiai szúnyoggyűjtés szépen lassan majd kialakul és jól fog működni, nagy valószínűséggel az lesz az eredmény, hogy nem lesz szükség a kémiai vegyszerekre, ami sajnos más rovaroktorokra is negatívan hat, meg rövid a hatástartósága. Szóval addig pusztítja csak el a permet felhő belerepülő szúnyogokat, amíg az a permet felhő 6-8-10 percig ott lebeg. Utána tovább hatástartósága nincsen. Nem hat azokra a lárvákra és bábokra, amik bent vannak az udvarokban, az udvarok mélyén, a vizes hordókban, és lehet, hogy a permetezés, a kémiai permetezés utáni másnap, harmadnap kelnek ki onnét a csípőszúnyogok, és újra csípni fognak, hogy ezért sincsen komolyabb hosszú távú hatástartóság a kémiai kezelésnek.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Igen, a kertünkben, a balkonokon, az erkélyeken, a pangó vizekre továbbra is ügyelnünk kell, ezt mindig elmondod a számunkra, de visszatérve az atomtéri adatokhoz, engedj meg két kérdést. Tehát például július 28-án, hogy az atomtéren összesen egy darab szúnyog került a szúnyog csapdába, ez egyébként mennyi időn belül? Tehát, hogyha például nézzük a másik számot, a 66 darab számot, mennyi időn belül kerül bele a csapdába az
2: atomtér? Ugyanannyi idő. Amit mondtam, ezt délután este fele kirakják. Jaj, a kollégák feltöltik két kilót áll az égge, és másnap reggel összeszedik. Másnap reggel. Tehát egy éjszakai ciklus, egy 12 óra maximum, egy éjszakai ciklus. Ez idő alatt el is párolog a száraz ég, szóval kiszuprimál ebből a tároló edényből, és utána már nincs mi oda vonzza a szúnyogokat, mivel nincsen száraz ég, nincsen széndioxid, ezáltal a szúnyog utána már egy ventilátor nem olyan csalogató számukra, mint maga, amit mondtam, a száraz ég is, azt is elmeséltem, hogy miért.
1: Igen.
2: Ez egy éjszakai, éjszakai csapdázás.
1: Jó, egy éjszaka, és ugye atomtér mellett polgármesteri hivatal előtti területről is vannak adatok, ott mindig több a szúnyog csapdában. Ugye városon belül egy kisváros vagyunk Pakson, de általában az utóbbi években már szoktuk mondani, hogy jaj, hát igen, nálatok több a szúnyog, mert ti közelebb raktok a Dunához, tehát egészen másképp nyilatkoznak az Árok utcaiak, vagy a Hattyú utcaiak, mint mondjuk a lakótelepiek, vagy a Toldi Miklós utcaiak a PSE pályánál, tehát ennek tudható be az, hogy mondjuk az atom valóban, tehát ennyire számít az a pár méter, vagy pár száz méter, hogy az atomtéren mondjuk kevesebb a szúnyog, mint lent a polgármesteri hivatal előtt?
2: Igen, ez biztos, hogy számít a Duna közelsége. Volt egy kisebb árhullám 6. hónap elején talán, ezt már lekövettük, és találtunk néhány olyan helyet, amit már későn vettünk észre, tehát későn értek oda a monitorozó kollégák, és ebből lett egy kisebb kikelés, nem az egész hullámteret öntötte el az áradó folyó, kisebb árhullám volt, mindenképpen ezt azért hozzá kell tegyem, talán a teljes hullámtéri területnek a 10%-át sem érte el a víz. Ebből sejtettük azt, hogy nem lesz hatalmas, nagy durva a szúnyog átalom, de mindenképpen valamennyi kialakul, és ennek köszönhetően néhány helyet megtaláltunk, de amit mondtam, már későn értünk oda, és akkor már elkezdtek bebábozódni a szúnyoglárvák, mire az egész hullámteret Madocsától Gerjenig végigjárták a kollégák, és itt ilyenkor rövid idő van, néhány napon belül bebábozódnak a szúnyogok, amik ott kikeltek, és ez pontosan a kikötő fölötti rész volt, ott azt gondoltuk, egyébként reméltük, hogy kifolyik a víz, ahogy befolyt, úgy ki is fog folyni, és ha kifolyik a hullámtérről az élő folyóba, ott pedig a halak fölleszik ezeket, és nem lesz belőlük szaporulat. Hát nem így történt, beragadt, és azokból már lett egy kisebb ártalom kialakult, úgymond, és ezek a szúnyogok érezhetők voltak mindenképpen a kikötő csapdának méréseiben, azokban a számokban hirtelen nagyon megugrott, nagyon magasra ugrott, de hamar szét is fújta a szél, meg szétrepültek ezek a szúnyogok, mivel nem az egész hullámteret árasztotta el a folyó, és nem az egész hullámtéren volt kikelés, azért mindenképpen sejtettük, hogy ez nem lesz egy nagyon durva és hosszan eltartó ártalom, ez így is lett, de ezek a szúnyogok azért feljutottak valamilyen szinten valamerre a városba is, a szél hátán, vagy önerejükből, és azért ezek megmutatkoztak a Dunához közeli csapdába, ami a városháza előtt van kirakva, ott azért látszott, hogy magasabbak a számok, még azért mindenképpen azt is hozzá kell tenni, hogy azután, miután ezek a biológusunk majd lehatározza a fajokat, és megtudjuk, hogy valójában pontosan milyen fajok vannak a csapdában, még ott majd kétséges lesz, hogy nem-e más faj is lehet a magas számok mögött ott a városháza téren. Ott is kutattuk, kerestük, hogy hát ha találunk valami pangóvizet, hát ha van valami más is, nem csak a Duna, ahonnét ezek a szúnyogok ilyen számban megjelentek, de ott se találtunk semmit, tehát minden száraz volt, mert nincs ott a szám, meg főleg nincsen szikkasztó árok, mint a Tolnai úton, vagy egy-két helyen még Pakson. Úgyhogy mindenképpen ez még majd az ősszel a lehatározás után fogunk pontosan mondani, sőt, ezek a szúnyogok, amiket elbecsapdáztunk, lehet, hogy vannak közöttük olyan fajok is, amelyek nem csípnek ember, tehát madárvérrel táplálkoznak, úgyhogy még ez is egy kérdés lesz, hogy ezek a számok valójában humán szempontból milyen szinten fognak majd jelentkezni, tehát ártalom szinten, nem is lehet, hogy abban a 111-ből lehet, hogy 5 darab pont olyan szúnyog lesz köztük, ami nem is csípi embert, de a széndioxidra oda megy, mert a melegvérű állatokkal táplálkozik, de embert egyáltalán nem csíp. Még ilyen is van a tarsolyban.
1: Igen, ez is milyen érdekes. Egy percünk maradt, egy utolsó kérdést engedj meg. Egyébként hihetetlen, hogy arról beszélsz, hogy volt egy kis dagály, vagy jött egy
2: árhullám,
1: kis árhullám,
2: hát igen,
1: nem is emlékszünk rá, hallott, hát olyan asszály van, és olyan alacsony a Duna vízállása is, hogy hihetetlen, igen. Ilyen is volt 2 hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtt. Egy utolsó kérdést engedj meg, amikor szúnyog inváziós évünk van, akkor az atomtéren, a szúnyog csapdába hány darab szúnyog kerülhet egy éjszaka alatt, olyan igazi szúnyog inváziós évben, nyáron, ilyenben is volt sajnos részünk, tehát mondjuk a mostani július 28-ai atomtéri egy darab szúnyoghoz képest.
2: Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy korábban ez nem lett mérve, és a város vezetése korábban ezt nem finanszírozta meg, nem rendelte meg tőlünk, vagy akár bárki mástól, bár sokan nem foglalkoznak ezzel Magyarországon. Nem tudok, nagyon-nagyon jó lenne egy árvíz utáni, egy nagyobb áradási utáni adatokkalhoz is hozzáférni, és tudnánk ezekkel kapcsolatosan már számokat, de sajnos nem, ez most kezdődött el.
1: Ezzel foglalkozó 30 éve, légy szíves, csap hasra, majd én mondom, 200?
2: Nem, annál sokkal több. Hát most tavaly mértünk egyébként a kikötőbe, talán ilyen 5000-et mértünk, a kikötőbe raktunk ki önszorgalomból szúnyogcsapdát, saját finanszírozásból. Egy áradás után tavaly volt egy árhullám augusztusban itt a Dunán, és utána azért nagyon sok volt a szúnyog. Én azt gondolom, az atomtéren így hasra ütve, hogyha egy nagyobb árhullámot nézünk, biztos, hogy ezres nagyságrende, de megközelítené biztos az ezret, az a szám, igen. Vagy 1500-2000 is akár egy ilyen keleti szélnek köszönhetően, a szél felhozza a hullámtérről a városra. Én azt gondolom, hogy ezres nagyságrendel fogtunk volna, de jó lett volna tényleg mérni egyet, és jó lett volna ez korábbi adatokhoz is hozzáférünk, hogy tudtunk volna dolgozni, de sajnos most idéntől kezdtük el ezt a munkát hivatalosan, reméljük ezt folytatjuk jövőre is, és néhány éven belül Paks teljes mértékben át tud lépni a biológiai szúnyoggyűjtés terére. Nagyon-nagyon minimális kémiai kezeléseket kelljen csak bevetni, ez a cél, és ezért dolgozunk, és ezért kezdtük el ezt a kutatómunkát, és bízunk benne, hogy ez más lehetőség egyébként hosszú távon nincsen, ez a jövő. Egy kicsit későn lépett rá Magyarország erre az útra, ami késik, hát ez egyszerűen majd csak eljön, most talán megtörtént ez is hazánkban.
1: Így van, tehát szúnyog csapdákkal is lehet mostantól kezdve találkozni nyaranta Pakson. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és köszönöm
2: nagyon
1: az információt.
2: Nagyon szívesen, mindenki nézben körül esőzés után az udvarába, és szüntesse minden pangóvizet, hogyha meg gyűjti az esővizet locsolás, akkor legalább fedje le egy szúnyoghálóval a hordó tetejét, vagy használjon szúnyog, lakossági szúnyoglárva írtó szert, ilyeneket is lehet kapni. A pangóvizekben is van, itt nem tudnak kiszaporodni, kifejlődni a csípőszúnyogok, és nyugodtabb estéink lesznek, ennél is nyugodtabb estéink lesznek este.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Robival együtt fogunk beszélgetni következő vendégünkkel, aki nem más, mint Bátaapáti polgármestere, Koroknai Ernő Róbert. Jó reggelt neked is!
2: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenki, sziasztok!
1: Először a Paks FM stúdiójában, úgyhogy nagyon örülünk, igen, hogy itt vagy. Mindenek előtt engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy milyen volt az út idefele Bátaapátiról, és egyébként egyáltalán mennyi ideig tart? Én olyan régen voltam
2: hát. Hát az attól függ, mekkora az ember lába. Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Én keresem is azokat a lehetőségeket, ahol Bátaapátit lehet népszerűsíteni, és ugye Paks Bátaapáti, bár lehet, hogy van, aki nem tudja, de igen szoros kapcsolatban van. És az út idefele, hát a reggeli rutin, ott ugye el kell indítani a mindennapi életet, közvetlen kollégáimmal megbeszéltük, hogy mik a feladatok, mert minden napra jut valami a rutinon kívül is természetesen. Elindítottam őket, és akkor nagy lelkesedéssel elindultam erre. Az út jó volt, teljesen jó, és gyorsan ide értem, mert tudtam, hogy mikorra kell jönni, nem akartam elkésni.
1: Az elindítást illetően a kollégák elindítása, az már a hivatali munka? Vagy
2: igen, az mindenképpen a hivatali munka, tehát nyilván vannak gyengébb láncszemek ebben a rendszerben, és az erősebbeket használom arra, hogy a gyengébbek is beálljanak a sorba. Tehát ez szerintem nincs ebbe semmi különleges, minden településen valószínűleg hasonlóképpen zajlik az élet. Én azokat a kollégáimat, akikre tudom, hogy mindenkor, minden körülmények között számíthatok, megkérem, hogy a többieket bírják arra, hogy ők is a társadalom hasznos részei legyenek, tehát így indul minden reggelünk nagyjából.
1: Ha esetleg valaki vételkörzetünk távolabbi pontjáról hallgat bennünket, csak egy magyarázat arra, amire utaltál, ugye Bátaapáti Paks az az elsősorbani kötődés, hogy Bátaapátiban található az ország egyik kis és közepes radioaktivitású hulladéktárolója, és hát a székhelye az RHKKHT-nek pedig itt van Pakson, úgyhogy ez az egyik kötődés, erről is fogunk majd beszélgetni, ami pedig a hivatali munkát, és hogy hogyan bánsz akár a beosztottaiddal, és milyen polgármester vagy, arról szívesen beszélgetünk veled a következő percekben. Egyébként nem annyira régóta vagy polgármester, és kétszer is megválasztottak az elmúlt két évben.
2: Igen, ez így igaz. Tehát 2024 óta vagyok így, mint polgármester, de valóban mostanra a második ciklusomat töltöm.
3: Igen, ugye volt egy időközi polgármester választás, ugye ha jól emlékszem, feloszlatta magát a testület, igen, és akkor ott tulajdonképpen akkor kicsit ugye, akkor újra szerveződött. Ennek erről így nagyjából mi az, amit így el lehet mondani, ami tényleg olyan?
2: Hát kezdeném talán a legelején, is igyekszem gyors lenni. Uh-huh. Tehát 2024 előtt nekem semmiféle kötődésem nem volt a helyi önkormányzathoz, kvázi az önkormányzatisághoz. A politika úgy a helyi, mint az országos vagy a nagyvilági politika mindig is érdekel, tehát igyekeztem azért figyelni, hiszen az emberek azt mondják, hogy nem érdekel. Csak az a baj, hogy a politika viszont szabályozza az életünket. Igen. Engem nem érdekel, attól az még beleszól, és ugyanez igaz helyben is. És miután a korábbi polgármesterünk 23-ban elhunyt, uh-huh, így aztán a 24-es választásokig kevés volt az idő, hogy egy időközi választást kiírjanak, így a normál választásokig az akkori alpolgármesterek látták el a feladatot. Na most egy igen borús jövőkép rajzolódott ki, hogy Bátaapáti hogy fog fejlődni, illetve hogy nem fog fejlődni, ez volt a nagyobb baj, és bennem ez volt a gyújtószikra, amikor az a hír lepte el a falut, hogy Bátaapátiban lehetőségek elfogytak. Uh-huh. És Bátaapáti azért nem egy közönséges kis zsáktelepülés, nem nagy, de annál nagyobb a súlya az egész országban, tehát akik ezzel nincsenek tisztában, azoknak most szeretném elmondani így is, hogy Bátaapáti egy nagyon fontos település itt az energiaellátás szempontjából, és bízom benne, hogy majd sokat fognak velünk foglalkozni, és mind-mind pozitív értelemben. Tehát a 2024-ben a vesztesek nyugalmával elindultam. Én megtettem mindent azért, hogy polgármester legyek. Én nem kertelek, én nem félvárról vettem, és nem ha sikerül befutok. Uh-huh. Én igenis megtettem mindent, és négy jelölt közül sikerült, aztán igen kis különbsége, de mégiscsak sikerült polgármester legyek. Na most, hát akkor nem tudtam, mert azért annyira nem voltam én politikus, hogy, és ez nálunk már szállóige, hogy helyben szokásos módon az ellenzék ezt igen rossz néven vette. Aha. Tehát mikor én bekerültem ebbe a pozícióba kvázi osztályidegenként, hiszen azért nekem nincs magas iskolai végzettségem, nincs önkormányzati múltam, akkor bizony voltak olyan érdekközösségek, akiknek ez nem felelt meg, és fél, hát kicsit több, tehát 10 hónapra a választások után a testület feloszlatta önmagát. Uh-huh. Így aztán jött a következő választás. Én természetesen kezdetétől úgy dolgoztam, mint polgármester, tehát én szerettem volna megfelelni, igenis szerettem volna megfelelni a választóknak, igenis szerettem volna politikushoz méltatlan módon azt tenni, amit ígértem. És ennek meg lett a gyümölcse. Tehát egy évvel később, jóval nagyobb különbséggel, 3 induló közül, ismét sikerült. Tehát megtartottam ezt a pozíciót.
3: Ez a testület, bocsáss meg, ez a testület viszont akkor már azt mondom, hogy azért jóval stabilabb, és akkor velük akkor már azért könnyebb akkor így együtt dolgozni, hogyha jól gondolom. Tehát, ha nem nyújtam nagyon darásfészekbe.
2: Talán darásfészek nincs, inkább maradjunk abba, hogy a tények.
3: Igen.
2: Tehát a választások során egy majdnem teljesen új testület jött volna létre, ugyanakkor az elnyert mandátumot voltak, akik nem vették föl. Aha. Ez a szám szerint ugye a 4 képviselőből 3 azért az elég jelentős.
3: Igen.
2: Viszont szerencsére volt még annyi jelöltünk, hogy a sorban következők bekerültek a testületbe. Jelen pillanatban igen, azt mondom, hogy a testületem jó, nyilván mindig lehetne jobb is, de én azt gondolom, hogy tudunk együtt dolgozni. Ők hasonlóan kevéssé jártasak az önkormányzatiságba, a jogba, akár az önkormányzati rendelkezésbe, de szerencsére nekünk van egy olyan apparátusunk ott helyben, akik nagy múlttal rendelkeznek, tökéletes tudással. Tehát én most az elmúlt idő megmutatta, hogy azért nem csak kisfalusi szinten állják meg a helyüket, hanem ők a nagy dolgokba úgy jogilag, úgy pénzügyileg, tehát mindent tudunk vinni, és eddig az ígéreteimet tudom tartani. Nekem ez nagyon fontos, tehát nem akarok eltérni ettől. Nyilván nem egy egyenes út, nem egy diadalmenet, de igyekszem, hogy ez úgy legyen.
1: Nem tudom egyébként, hogy annak idején, az úgy tudom, hogy Bátorbátiban élsz,
2: igen,
1: de azt nem tudom viszont, hogy mióta, tehát, hogy te emlékszel-e azokra az időkre, amikor egy álmos kisfaluból hirtelen, hát nem azt mondom, hogy az ország központja lett, de azért, amikor az a kis és közepes aktivitású hulladéktároló megépült, akkor azért az nagyon megváltoztatta, gondolom én, a település életét. Mióta élsz Bátorbátiban?
2: 2000 óta, de azt tudni kell, én nem vagyok ugye törzsgyökeres Bátorpáti, a feleségem volt az. Ő ott született, és én 1990 talán, hát nem biztos, nem, most ezekkel nem leszek így pariba. A lényeg, nem ott kezdtük a közös életünket, hanem elköltöztünk először Bonyhád mellé, de a feleségem szerette volna, és nagyon nagy szerencsénk volt abban, hogy azt a házat tudtuk megvásárolni, amit ő akart, és ez egy remek választás volt, gyönyörű helyen van, egyébként Bátorpáti is nagyon szép, tehát ez most a reklámhelye, akkor látogassanak el hozzánk, és igen, pont akkor kerültünk mi be tevőlegesen is Bátorpáti vérkeringésébe, amikor ez a projekt elindult. Tehát kiderült, hogy Bátorpáti geológiailag, mert ez a legfontosabb ebbe a történetbe, hogy az, hogy elfogadják az emberek, hát lehet bárhol elfogadnák egy megfelelő összegért, de ugye itt a geológia is beleszól abba, hogy el lehet helyezni ezeket a veszélyes anyagokat. És igen, mi történt? Azért a pénzzel két nagy probléma van. Ha van meg, ha nincs.
3: Uh-huh. Igen.
2: Nem. Tehát ez hozott egy olyan változást a település életébe, egy olyan törést, hogy a megjelenő hatalmas pénzmennyiség embereket emelt ki a többiek közül, és az addig nyugodt kis településen megjelentek az anyagi különbségek, elsősorban az anyagi. És ezt feltétlenül nem követte az a szerénység, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egy ember a gazdagodását úgy kezelje, hogy nem lettem több, nem lettem különb, lehet, hogy tehetősebb vagyok, de arra akarom használni, hogy segítsem a többieket, vagy a települést magát. És ez a különbség egyre csak nőtt. A lehetőségek ugye mindenkinek másképp adódtak, és a különbségek, ahogy nőtek, elszakadt a falu. És ez körülbelül 10 pár éve okozta azt, hogy a település határozottan ketté szakadt, és az olló azóta sajnos csak nő. És én nekem egyes számú célom, hogy valahogy ezt visszahozni.
0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: De bocsánat, nem értem itt a kérdést. Tehát mitől szakadt ketté? Tehát attól, hogy egy ilyen beruházás megindult és megvalósult, akik ott dolgoznak, meg akik nem ott dolgoznak? Mert mondjuk itt az a Pakson mondjuk ez volt a jellemző, ugye ez a jellemző. Akik az atomerőműben dolgoznak, illetve akik nem, jelentős különbség van.
2: Igen, most itt nyilván nem szeretnék olyan sebeket szaggatni, amivel esetleg bárkinek kellemetlenséget okozok, de azért a tények, ahogy mondtam, makas dolgok, és valóban oda vezethető vissza, hogy a pénz, vagy annak a hiánya a jelen életünkbe, a világba pontosan azt okozza, hogy igen, akinek a lehetőségek megadattak, és tudnak dolgozni a lerakóba, őnekik van egy olyan
1: anyagi biztonságuk,
2: pontosan ezt a szót kerestem, anyagi biztonságuk, amivel aztán nyilván a lojalitás is megvan a cég irányába. Ez egyáltalán nem elítélendő,
3: hát hiszen
2: nyilván, hogyha bárki úgy érzi, hogy anyagilag biztonságban van, hát ő természetesen védeni fogja azt a közeget, amiben dolgozik. Na most, de ez pontosan azt okozza, hogy a többi ember, aki itt nem jut lehetőséghez, de a kezdet-kezdetén, mikor ez indult, és lehet, hogy nyers leszek, de a politika velejárója, hogy amikor a projekt elindult, akkor minden szép és jó. Na, hát mit lehetett volna mondani? Csak is a szépet és a jót, ahogy pedig telik az idő, és az emberek nem látják ezt azt a hatékonyságot, amivel a kezdet-kezdetén elindult. Tehát elindult a falu fejlődésnek. Én látom különben a kezdet-kezdetén is a veszélyt ebbe. Tehát az a kis falu, amikor felbojdul, rengeteg pénz érkezik, ezzel együtt megindulnak a beruházások, a munka, de végül is azt mondom, hogy az első nagyjából 10 évben abszolút csak a pozitívumok, a fejlődés, a mindenkinek a lehetőség, és ez, természetesen ezt nem lehet elvitatni. Az azóta eltelt idő, mikor ez a beruházás megvalósult, legalábbis az első szakasza, mert ugye ez egy folyamat, onnan lecsendesedett minden. A cégek eltűntek nyilvánvalóan, hiszen kész lett az akkori munka, és maradt az a, mondjuk azt viszonylag szűk közeg, ami nem kevés embert jelent, mert itt családokról beszélünk, akinek megmaradt az anyagi biztonsága, a biztos munkahely és az egyéb, viszont a többiek, akik csak arra az időszakra tudtak rácsatlakozni erre a feladatra, ők kimaradtak, és ezt érzik. Ugyanakkor és ez 2022, ez egy nagyon pontos évszám, amikor megszűntek azok a lehetőségek, tehát átváltott az a fajta támogatás, ami jónak hangzik, egy aranyborjúvá, amit nézegethetünk, de hozzá szinte nem nyúlhatunk. És én ebbe a közegbe csöppentem. A lehetőségek elvéve, látszólag rengeteg pénz, de az emberek nem éreznek semmit. Elégedetlenséget szül, de hát nyilván azokba szül elégedetlenséget, akiknek nincsenek lehetőségeik, akiknek maradtak, illetve a biztonságuk megmaradt, ők ezt ennyire, ilyen szinten nem érzik. És ezért válik nehézi az, hogy ezt a települést valahogy összehozni. Hiszen van, akinek teljesen jó a jelen állapot. Mások pedig, akik tulajdonképpen ezt az egészet helybe hozták, mert az egy igen fontos tény, és ezt is igyekszem minél több helyen elmondani, hogy kizárólagosan Bátorpátiban volt egy népszavazás erre vonatkozóan. Aha. Tehát ott nem csak úgy oda vittek valamit, és ennek nagyon örültem.
3: Hiszen ott álltak az emberek torkán, igen.
2: Igen, tehát azért ez a demokráciának egy olyan jellemvonása, hogy igenis megkérdezték. Ezt elfogadták az ott élők. Most viszont úgy érzik, hogy igen, most már ott van, bent van a lábunk az ajtóba, innen már úgysem lesz változás, és kész. De nekem nagyon fontos, nincs olyan felelős országvezetés, amelyik ne gondolna arra, hogy egy ilyen beruházásnak az árnyéka rávetülhet egy következő nagy projektre. Ugye nincs megoldva a nagy aktivitású hulladék elhelyezése. Na most úgy meggyőzni bizonyos kutatási területeken embereket, hogy ez milyen jó lesz nekik, ha egy másik helyen pedig azt látják, hogy hát ott is voltak ígéretek, aztán ezek szépen az évek múlásával elfogytak. Tehát én azt szeretném, mindig keresem a kapcsolatot azok a felsőbb vezetőkkel, akik tudnak ebbe döntést hozni, hogy ez egy közös érdek. Tehát mi nem kérünk többet, nem akarunk többet, elvállaltunk valamit, ami egy nagyon fontos nemzetgazdasági cél, és ezt megvalósítjuk közösen. Mi csak ezért szeretnénk azt, amit megbeszéltünk.
1: Csak hogy a számokat is lássuk, a Rokodóval közben mind a ketten jelentkezünk, mind a ketten kérdezni akarunk. Csak egy gyors számolás, tehát hány fős most Bátorpáti, és a településnek az aktív dolgozói közül mennyien, vagy hány százaléka tud annak dolgozni a hulladéktárolóban?
2: Hát a bátorapáti lélekszám a jelen pillanatban, és sajnos ez egy csökkenő tendencia, ezzel is tenni kell valamit, olyan 350-360, de ugye a bejelentetés a valóban ott élő emberek között azért van különbség, de maradjunk abban, 350-360 lelkes településről beszélünk. Hogy hányan lehetnek, akik ebből még mindig, ezt nem fogom tudni pontosan megmondani. Én úgy gondolom, hogy családokkal, hogyha tényleg családokat nézünk, akkor azért a nem túlzás talán a 30-40%, hogy valamilyen módon kötődik a lerakóhoz. Tehát azért az egy jelentős, igen, ez egy jó arány, remélem nem lőttem olyan nagyon mellé. Ettől függetlenül ugye hát a másik a maradék, akik egyáltalán nem kevesebb emberek, tehát és nekem ez nagyon fontos, hogy nem több, nem kevesebb, legfeljebb más, ők nem érzik annak a jótékony hatását. Mm. Tehát ez sajnos elmarad.
3: Igen, itt viszont egy picit talán még az lehet egy érdekes dolog, hogy ugye most akkor lakosság szempontjából ugye akkor elmondtad, hogy akkor nagyjából hogyan néz ki akkor aktuálisan a helyzet. Nyilván ez is egy folyamat, hogy ez A vagy B irányba ugye majd hogyan változik. Ez nyilván ugye valahol egy közös munka is egyébként így az RHK-nak meg az önkormányzatnak, úgy gondolom egyébként valamelyest, amiből talán tényleg esetleg így nagyobb rész hárul ugye az önkormányzatra. Ettől függetlenül egyébként az RHK-val az önkormányzatnak milyen a kapcsolata egyébként? Tehát hogyan tudtok mostanra már, hogy már működik ugye a lerakó már jó ideje, hogyan tudtok együtt dolgozni?
2: Én azt gondolom, hogy a kezdetétől is, és ezt figyeltem, miután én a legelején is tisztában voltam azzal, hogy azért itt nem egy közönséges textilipari cég fog el, vagy teret kapni, hanem annál sokkal többről van szó, és figyeltem természetesen, mi hogy alakul. Az ember ilyenkor szkeptikus, ebben úgy gondolom nincs semmi megvetni való, de a kezdetétől, attól függetlenül, hogy az elején hatalmas volt ez a beruházás, rengeteg cég, ember mozgott, a kezdetétől jól működött. Uh-huh. És azóta is azt gondolom, megkapjuk a megfelelő tájékoztatást, az emberekben nincs félelem, tehát nem kell elképzelni, tudjuk, mi van ott, mi folyik, tehát ez nagyon transzparens, bemutatják, oda bárki bemehet, nem csak bátorapátiak, ugyanakkor rengetegen dolgoztak ott, tehát a folyamatot is átláttuk. Ebből a szempontból én azt gondolom, szakmaiságát tekintve nagyon jól működik minden, tudjuk, miről van szó. Szerintem, ha a településen bárkit megkérdeznek, az nyilván a tudásához képest, vagy mérten tud válaszolni. Úgyhogy nincsenek titkos dolgok, látjuk, hogy mi kerül elhelyezésre, hogy a folyamat, és tényleg a szabályozás, és amióta most jobban, szorosabban kötődök ehhez a közeghez, látom, hogy azért Európában, de akár világszínvonalon is kiemelkedő. Tehát máshol a világban, és most beszélhetek nagyba, nem kezelik ezt ennyire szigorúan. Én nekem örülök. Tehát ez mindenképpen a lakosság megnyugvását szolgálja. Tehát azok az ellenőrzések, amik teljesen folyamatosak. Tehát 0-24-be a helyi szakemberek, de külső szakemberek, a települések bevonásával, tehát minden, tehát jelen pillanatban a lerakó 8 települést érint közvetlenül. Uh-huh. És a 8 településről ugye van egy felügyelő bizottság, ami időnként méréseket végez. Ez korábban úgy nézett ki, hogy a beszállított hordókat, mert hordókba helyezik el ezt a nálunk elhelyezésre kerülő hulladékot, azt ellenőrizték dózis terhelésre és egyéb paraméterekre.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. Kizárhatják Spanyolországot a schengeni övezetből a ceutai migránsválság miatt, írja az Index. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte, hogy az elmúlt két nap alatt közel 60 ezer migráns jutott be illegálisan Marokkó felől Ceutába, abba a városba, amely Észak-Afrikában található, de spanyol autonóm város. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok, míg a cseh kormányfő Andrej Babis a schengeni övezet lezárását sürgeti Spanyolország előtt. Csütörtök este megmutattuk, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter írta a Facebook oldalán. A Mavir péntek reggeli adatai szerint ugyanis a kritikus esti idősávban 151 megawattal maradt a tervezett szint alatt az ország fogyasztása. Ez azt jelenti, hogy százezrek döntöttek úgy, hogy később töltik fel az autójukat, feljebb veszik egy fokkal a klímát, vagy kívánnak a mosással. A miniszter még június végén a kormány nevében kérte arra a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást, különösen az esti órákban. Azóta több válasz is született a felhívásra. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy lekapcsolják a fővárosi díszkivilágítást az atomerőmű leállításának idejére. Magyar Péter miniszter elnök pedig bejelentette, hogy energiatakarékossági okokból kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülések elhalasztását, valamint minden állami fenntartású díszkivilágítás lekapcsolását. Háromnapos falunapra készül Sárszentlőrinc. Az augusztus 6-ától 8-áig, vagyis csütörtöktől szombatig megrendezésre kerülő rendezvényre várják azok jelentkezését, akik részt vennének a főző vagy a süti, illetve a kutya szépségversenyen. A főzőversenyre augusztus 4-éig, kettig lehet jelentkezni, de a süti és a kutya szépségversenyekre a helyszínen is lehet nevezni. A rendezvényen fellép majd többek között Bunyós Pityu, a Groove House együtt és a Bad Time zenekar is, de megrendezésre kerül a 29. Siókupa is. Elhunyt Gálvölgyi Judit, aki műfordítóként és szerkesztőként volt ismert. Halálhírét a család jelentette be a tegnapi napon. Gálvölgyi Judit több évtizedes pályája során számos világhírű regényt és fantasy művet fordított magyarra. Ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét, valamint 55 évig volt Gálvölgyi János színész és parodista társa. A közlemény szerint méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el, 80 évesen.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Véget ért a Paksi FC számára a nemzetközi kupa szereplés, miután a görög Panathinaikos csapata ellen vívott két mérkőzés eredménye 4-3-as összesítéssel zárult az aténi csapat javára. A második csütörtöki mérkőzést, melyet a csapat a görög fővárosban játszott, a következőképpen értékelte Bognár György vezetőedző.
2: 2-1-es vezetésnél azért hoztam be két csatárt, mert szerettem volna esetleg egy harmadik gólt tudunk lőni a meccs végén az utolsó 15-20 percben, mert ha hosszabbításra került volna sor, akkor azt éreztem, hogy nagyobb különbség lett volna a két csapat között. Gratulálok a Panathinaikosnak a továbbjutáshoz, megérdemelt volt a két meccs alapján, azért kirajzolódott, hogy labdabiztosabb, kreatívabb, gyorsabb csapat, mint a miénk. Saját csapatunkat is dicséret illeti, mert nagyon keményen helytáltunk, jó meccset játszottunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrát halljátok. 44 év működés után várhatóan jövő hét közepén teljesen leáll a paksi atomerőmű 4 reaktora. Ennek részleteit Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján fejtette ki pénteken délután. A leállása a Duna rekord alacsony vízszintje miatt van szükség, ugyanis a folyó vízállása a vízkiviteli szivattyú kritikus szintje alá süllyedt, így azok már nem képesek biztosítani az üzemeléshez szükséges hűtővizet.
2: Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint kedden vagy szerdán következhet be. Miután a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi erőmű először a 44 éves működési történetében teljesen leállításra kerül. Azonban ettől a pillanattól is, amikor leállításra kerül a paksi atomerőmű minden blokkja, ugyanúgy működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek, mint hogyha egyébként működne maga az atomerőmű.
1: A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett Nagy László is megszólalt. Az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese arra helyezte a hangsúlyt, hogy az atomerőmű leállítási folyamata alatt sincs veszélyben a nukleáris biztonság.
3: Sajnos a szint továbbra csökken, ezért, ahogy miniszterelnök elmondta, a teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett hűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni. A biztonsági hűtővízrendszernek a teljesítménye sokkal kisebb, mint a normál üzemhez tartozó szivattyúknak a teljesítménye, mintegy tizede, 8%-a neki, az is elégséges ahhoz, hogy biztonságosan a hőt elszállítjuk.
1: Orbán Anita visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni nagykövetet is. Magyarország külügyminisztere összesen 25 nagykövet külképviselet vezetői megbízásának megszüntetését kezdeményezte. Ez a tegnap megjelent magyar közlönyből derül ki. A visszahívottak között van többek között a belgrádi, a luxemburgi és a londoni diplomata is. A külügyminisztérium korábban június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták, hogy a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat Pakson, mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény, adta hírül a Telepaks. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, mondta el Heringes Anita polgármester.
4: Paksváros önkormányzata a továbbiakban anyagilag helytel, és olyan feladatokat fogunk ellátni, ami normál esetben nem a város költségvetését kéne, hogy terhelje, de ilyen esetekben, amikor gyorsan kell lépni, felelősségünk van abban, hogy gyors megoldások születhessenek. Úgyhogy amiről tudnia kell Paksváros lakosságának, hogy a honlapjainkon mindenkit tájékoztatni fogunk. Az idősek otthonában villanybojlereket fogunk felszerelni azért, hogy megoldhassuk a problémákat, és számos helyen a város területén meg fogunk nyitni kvázi közfürdőket.
1: Az intézkedések részeként megkezdték a tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel rendelkező közintézmények összeírását is. Erről Barnabás István alpolgármester beszélt.
5: Felkészülünk arra, hogy megnyitsuk a közintézményeinket, ahol ugye nem távhőszolgáltatás révén jön a meleg víz, hanem ott termeljük. Tehát meg fogjuk nyitni a lakosság előtt, hogy ott lehessen tisztálkodni, mosakodni, zuhanyozni, fürödni. Ezen kívül ugye az asecsarnok melletti területre, ezt már eldöntöttük, fogunk fürdőkonténereket telepíteni. Nem várunk a távhőszolgáltatás teljes leállására, hanem már ma elkezdjük ennek a szervezését, és megrendeljük a kellő mennyiségű fürdőkonténert.
1: Életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás. A korlátozás elrendelését a vidékfejlesztési miniszter kérte levélben az ország összes polgármesterétől, írja a HVG, de tegnap estére már több vármegyei kormányhivatal, köztük a Tolna vármegyei is közzétette a felhívást. A vízkorlátozás kihirdetését a vízi közműrendszer

0: Sporthírek a Paks FM-en.
1: Visszatér az atomvárosba Jászín Josef, adta hírül az ASE a Facebook oldalán. A kanadai kosárlabdázó a 2024-25-ös szezonban 12 tétmérkőzésen segítette az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapatát. Jászín 2025. februárjában Németországban, majd az Albafehérvár csapatánál, aztán a spanyol másodosztályban szerepelt. Az ASE vezetőedzője, Ivica Skelin úgy nyilatkozott, hogy jól szervezett támadásokat és kőkemény védekezést vár majd el a visszatérőtől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rockfm.
1: Felül mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

0: Box FM.
1: Box FM.
2: Alszik a város, még ébre reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, ami nap.